0: 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
1: Időjárás jelentés.
0: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

könnyörömmel. Szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dózis a fogva tartóját szereti meg.

tévedtem, mikor azt gondoltam, hogy menni fog. Beláttam elbúcsúzni fáj, de néha menni jobb. Azt hittem szebb lesz, de mégse jött be. Most meg itt maradtam az emlékeink között gúzsba kötve. Összeszorítom a fogam, a léptek nehezek. Üres minden, hiába látjátok, hogy nevetek. Elbúcsúzom újra, tévedtem és vállalom. De életed derekán nem leszek súlya válladon. Egyszer majd elviszi a szél a szavam hozzád. Őrizd meg örökké a helyet, hogy visszahoznád. Nem így akartam, hogy én menjek és te itt maradj. Egy élet sem lenne elég, hogy mindent visszaadj. Tudom, hogy egyszer majd a magány, ami széttép. Te tündökölsz, de én akár egy elfelejtett fénykép. Azt hitted, nem hallak, de végig értettem. Azt hittem, menni fog, de újra tévedtem.

0: Hazai turmix. Naponta 260 percben.
1: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Szevasz, Kovám! Remélem, jól vagy, és indulhatunk.
3: Minden stabil, papám! Pakold össze magad és hajrá!

0: vagytok?
1: Főnök, mindjárt refrén, és gyorsan fogynak a márkák.
0: Kinek kell refrén, ezer éve lejárt. Ha nem lehetett eddig, ne legyen már olyan old school. Olala, Gucci gang az új blues.
2: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagyvad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
2: Időjárás jelentés.
3: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
2: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
4: Mai műsorunkban a testedzés és az egészséges étkezés egyaránt szerepet kap. Akkor nézzük a magazin tartalmát. Hallottak már a gymstick edzésről? Mai magazinunkban megismerkedhetnek elméletben ezzel a mozgásformával. Dióhéjban ez egy olyan teljes testes, erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz gymsticket használnak. Jellemzően van benne erősítés, amely a lábat, a farizmot, a hátat, a kart, a vállat erősíti, állóképességi és kardió elemek is szerepelnek, amelyek a törzsizom erősítését segítik, és stabilizáció, koordinációt, valamint egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok is szerepelnek az edzések során. Az eszköz ellenállását a gumiszalag feszítésével lehet változtatni, ezért kezdők és haladók is tudják. tudják használni. Erről beszélgetek ma Dezső Göcerékával, aki Délvasban is több helyen, péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket. Hogy miért jó és hasznos ez az edzési mód, arról beszélgetek a műsor első részében az edzővel. A műsor második részében az édesítés témáját járjuk körbe Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottam meg. Bízva abban, hogy sikerült az önök számára érdekes műsort összeállítani, kíván kellemes rádióhallgatást önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
2: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: műsorunkban a testedzés és az egészséges étkezés egyaránt szerepet kap. Akkor nézzük a magazin tartalmát. Hallottak már a gymstick edzésről? Mai magazinunkban megismerkedhetnek elméletben ezzel a mozgásformával. Dióhéjban ez egy olyan teljes testes, erősítő és alakformáló edzés, amelyhez egy rugalmas gumiszalaggal ellátott rudat, azaz gymsticket használnak. Jellemzően van benne erősítés, amely a lábat, a farizmot, a hátat, a kart, a vállat erősíti, állóképességi és kardió elemek is szerepelnek, amelyek a törzsizom erősítését segítik, és stabilizáció, koordinációt, valamint egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok is szerepelnek az edzések során. Az eszköz ellenállását a gumiszalag feszítésével lehet változtatni, ezért kezdők és haladók is tudják használni. Erről beszélgetek ma Dezső Göce Rékával, aki Délvasban is több helyen, péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket. Hogy miért jó és hasznos ez az edzési mód, arról beszélgetek a műsor első részében az edzővel. Különleges edzésekre várják a tornázni vágyókat. Mik is ezek az edzések? Kérdezem Dezső Göce Rékát, a foglalkozások vezetőjét.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Engem Dezső Göce Rékának hívnak, csoportos fitness instruktorként, illetve gymstick edzőként tevékenykedem, és Nádasdon, Hátimáron egy 2-3 hete, talán ez lesz az a második vagy a harmadik, pontosan nem tudom, de elindult az aerobik óra, ami nagyon sok színű sportokat von maga után, ugyanis rólam azt kell tudni, hogy soha nem tartok egyforma órát, nagyon szeretem kombinálni az eszközöket, és nagyon sokszor szoktam használni a gymstick edzést, erről eltennék néhány szót gyorsan, csak így nagy dióhéjban. Ez az eszköz Finnországból származik, és nem olyan régen került még a sportvilágába, ezért nagyon kevesen ismerik. Ez egy közel 150 cm hosszú bot, aminek a közepén van egy habszivacs henger, illetve a két végén pedig kettő ilyen ellenállás található, és ezeknek a két végén van két darab kengyel, amit beakasztunk a lábunkba, illetve állhatunk akár a boton is, és különböző gyakorlatokat tudunk végrehajtani rajta, illetve vele. Annyit kell még erről az edzős formáról tudni, hogy triókban dolgozunk, ami annyit jelent, hogy egy trió három gyakorlatból épül fel, és a gyakorlatokat az gyengébbtől az erősebbig szoktam felépíteni, illetve amit én nagyon szeretek benne, mivel nekem is van kettő darab gerincsérvem, hogy egy mozgásformán, illetve egy gyakorlaton belül több izomcsoportot tudunk megmozgatni, tehát kiváló erőálló képességfejlesztő, nagyon jó egyensúlyérzéket lehet vele fejleszteni, illetve tényleg a 0-tól 99 éves korosztály számára tiszta szívből ajánlom. Hát így a botról nagy dióhéjban így ennyit mondanék.
0: Még tényleg ehhez a gymstickhez visszatérve, hogy egy kicsit a neve nekem emlékeztet a gimnasztikára, tulajdonképpen erre is utal, mint amit a gimnasztikában is látunk, hogy eszközökkel és közben a testet is használva tornáztat?
1: Így van. Ez teljesen jól látod, és ezt a botot nyilván ebből kifolyólag gyógyászati területeken is használják, tehát gyógytornáknál, bár én még ugyan nem találkoztam vele, de kifejezetten használható ilyen rehabilitációs célokra is.
0: És egyébként ezzel az eszközzel mondtad, hogy erőfejlesztő, minden testáját, a kartól, a combig, a mindent is lehet fejleszteni?
1: Igen, természetesen, és mint mondtam, ezért is szeretem nagyon használni így a vendégeim körében, mert tényleg én is, hát mondhatnám magamat nem olyan fiatalnak már, viszont én tudatosan készülök arra, hogy lassan akár a változókor küszöbére is léphetek, és nem szeretném, hogy az izomzatom majd ennek megfelelően kezdjen el, nyilván a természet adta dolgok miatt, de hogy leépülni, és tényleg én azt gondolom, és az a tapasztalatom leginkább, hogy ez az edzésforma, ez nagyon jó mindenféle olyan mozgásformaként, aki nem szeret annyira ugrálni, viszont szeretné magát megdolgoztatni, tehát aki esetleg hétfőről kedre kezd el mozogni, mert gondolná magában, hogy kipróbálja, akkor tiszta szívből ajánlom neki is. Nyilván, hogy a képzelet csak határt annak, hogy ezzel az eszközzel mit lehet a sportterén csinálni, de természetesen én azért figyelembe veszem azt, hogy jó magam is, egészségügyi problémával küzdök, mint említettem, a gerincsért, és tényleg szeretném megcélozni azokat az embereket, hölgyeket, urakat, gyerekeket, akiknek vagy tudok segíteni abban, hogy megelőzhető legyen ez.

0: A Gymstick edzés maradt továbbra is a fókuszban. Erről beszélgetek Dezső Gőce Rékával, aki Délvasban is több helyen péntekenként például Nádasdon tart ezzel az eszközzel edzéseket. Igen, egyébként egyre többet hallani erről, amit szintén említettél, hogy a 30. 40. X után intenzívebben kezdünk el veszíteni az izom tömegünkből, és akkor ezek szerint tehetünk ellene, nem kell passzívan ezt elviselnünk, ha tornával meg mozgással teszünk ellene, akkor vissza tudunk valamennyit erősíteni, meg nyerni az izomtömegből?
1: Természetesen ennek teljesen igazad van ebben, úgyhogy én mindenkit sarkallok arra, hogy soha nincsen késő elkezdeni mozogni, és higgyétek el, én ezt tapasztalatból mondom, hogy sokkal jobb közérzetet tud, illetve a stressz terén is hatalmas segítséget tud nyújtani. Nem csak a gymstick edzés, hanem minden nemű sport, amit az ember nyilván elkezd, de meg kell egyébként találni az embernek azt is, hogy mi az, ami számára a leginkább kedvez. Nyilván ez függhet akár túlsúlytól, akár bármilyen egészségügyi problémától, tehát nyilván meg kell találni mindenkinek azt a mozgásformát, amit leginkább kedvel.
0: Aki kíváncsivá tettünk most ezzel a rövid beszélgetéssel, és kipróbálna ezt a gymsticket, Nádasdon mikor vannak az edzések?
1: Nádasdon minden pénteken tartom az edzéseket 16 órától a művelődési házban, és várok mindenkit hatalmas nagy szeretettel. Annyi a kérésem, hogyha esetleg bárki szeretne részt venni az óráimon, akkor legyen kedves egy privát üzenetben megkeresni, és akkor minden nemű információt el fogok tudni mondani az óráimmal kapcsolatban.
0: A hallgatóknak azért elárulhatjuk, vagy elárulom, hogy éppen pénteket írunk, és ketyeg az óra, tényleg nem sokára mész edzést tartani, de talán arra annyira még lesz időnk, hogy azt áruld el, hogy neked mikor lett szólításod arra, hogy ezt a edzést kicsit hivatalosabb fórumra emeld, azaz elvégezd az iskolát, és ezt specialistaként add tovább másoknak.
1: Hát az az igazság, hogy én már gyerekkorom óta sportoltam, ugróköteleztem versenyszerűen még nagyon-nagyon tizenéves gyermekként, és végül onnantól kezdve a sport így végig követte a pályafutásomat. Nyilván kisebb-nagyobb kihagyásokkal, illetve született két gyermekem, és hát ez idő alatt nyilván a felére csökkent sajnos a mozgás számom, és hát úgyisten igazából talán egy 2-3 évvel ezelőtt jutottam el arra a pontra, hogy ha már annyi minden ragadt így az edzőtermekben rám, mert hogy előtte azt majd elfelejtettem mondani, én TRX-eztem is nagyon rendszeres jelleggel, és hát innen is jött egyébként a gondolat, hogy hát mi lenne, hogyha én is elvégezném ezt a csoportos fitness instruktori tanfolyamot, és szeretnék így hálát adni az egyházas hollósi hölgyeknek és anyukáknak, mert hogy nélkülük egyébként nem léptem volna rá erre az útra, ugyanis őtőlük indult ez az egész ötlet, hogy ha már csináltam itt egyházas hollóson a faluban, akkor legyen neve úgymond a gyereknek, és vágjunk bele. Na hát aztán ez odáig fajult, hogy pilates oktatói végzettségem is időközben meglett, úgyhogy azt is szeretném majd így az óráimba beépíteni. Aztán a gymstick órákkal is továbbra is szeretnék foglalkozni. Tehát számos tervem van a jövőre vonatkozóan, úgyhogy nem fognak unatkozni a vendégeim, akik majd a jövőben vagy éppen már velem tartanak az edzéseken.
0: És ez a beszélgetés is már az edzés motiválás is nagyon fontos célt szolgál, hogyha ezzel a beszélgetéssel erre rávesszük a hallgatókat, de én pluszban még ezt az üzenetet is most ki akarom erősíteni, amiről beszélünk, hogy úgy látszik, hogy de ebben is példát adsz te, hogy nem kell bele simulnunk egyfajta vágányba, egy sínbe, amire valamikor elindultunk a pályaválasztásra, során, vagy a munkát, amit végzünk, hanem bárhány évesek is vagyunk, ha van szólításunk, ha van kedvünk, akkor nyugodtan új tudással is lássuk el magunkat, és azzal másoknak is örömet szerzünk.
1: Így van, úgyhogy várok mindenkit nagyon sok szeretettel, bármi kérdésetek van, csak forduljatok hozzám, úgyhogy hajrá!
0: köszönöm szépen, hát akkor jó mai edzést, és remélem, hogy sokszorozódik majd az amúgy sem kevés edzőtermi létszámod, és sokaknak tudod ezt átadni, ezt a tudást.
1: Nagyon szépen köszönöm én is a felkérést. I think that I'll keep loving you way past 65.

0: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe. De elismerkedjünk meg a szakemberrel.
1: Mi már mikrofonon kívül megegyeztünk a mai témánkban, de még ennyit meg kell tennem az előkészítés, az interjú előkészítése kapcsán, hogy egy kicsit hadd ismerjünk meg téged olyan szempontból, hogy egy kicsit a szakmai életutat, hogyha felsorolnád meg, engem az is nagyon érdekel, hogy mi volt a motiváció, hogy ezt a szakterületet választottad, vagy ki volt a motiváció?
2: Köszönöm a kérdést, igen. Hát én alapvetően győri vagyok, akkor lehet, hogy talán így innen kezdeném a kronológiát, hogy Győrbe jártam középiskolába, és a Kazincba jártam, és nagyon-nagyon szerettem a biológiát. Nagyon fantasztikus tanárunk volt, és ez szerintem így nagyon meghatározó volt így a pályaválasztásnál, mert hogy azt tudtam, hogy valahogy ez a, nem az orvosi terület, de hogy hát a kémia annyira nem ment, tehát hogy így az orvosi és a gyógyszerészeti az ilyen szempontból kiesett, bár egyébként a családban nálunk sokan gyógyszerészek, pont Szombathelyen is, úgyhogy ez is volt egy opció, és akkor igazából én akkor annó nyílt napra felmentem a SOTÉ-re, az egészségtudományi karra, és ez egy ilyen tök pozitív benyomást tett, és igazából így jött a választás. És aztán igazából az egyetem elvégzése után pedig én belekerültem a klinikai gyakorlatba, az Országos Onkológiai Intézetbe kezdtem el dolgozni, terápiás dietetikusként, és akkor mellette is számtalan kisebb-nagyobb ilyen egészségedukációs projektbe vettem részt. Csináltunk tankonyha programot gyerekeknek, vagy a Corvinuson sok éven keresztül egyetemistáknak egészségedukációs programot, vagy fesztiválon méréseket, tehát hogy így több rétű történet volt, és aztán utána pedig kicsit a peremvidékre kerültem, mert hogy a klinikai vizsgálatokkal kezdtem el foglalkozni a Honvéd Kórházban, kardiológiai osztályon, úgyhogy akkor egy kicsit a szív- és érrendszeri betegségek kontextusába láttam jobban bele, és ott azt hiszem, hogy egyértelművé vált számomra, hogy tényleg így az életmódunknak, meg a táplálkozásunknak milyen fontos jelentősége van így a betegségek kialakulásában. Úgyhogy ez is nagyon meghatározó időszak volt, meg nagyon szerettem ott a csapattal együtt dolgozni, és akkor illetőleg a Covid-nak a nem is tudom hányadik szemeszterében pedig egészségedukációs háttéranyagok készítésével kezdtem el foglalkozni online, és akkor gyakorlatilag szépen sorjába évről évre pedig már előadásokat, inspirációs előadásokat, mindenféle workshopokat tartunk munkavállalóknak céges szinten, tehát hogy ez az egészségedukációs rész is számottevő lett, és akkor mellette pedig a magárendelés is, hát igazából ez egy friss dolog, az közel egy éve indult, úgyhogy igazából ez az én utam.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett, mivel édesítsünk, tévhiteket cáfolunk meg, Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével. A mai és jövő heti műsor az édesítés témáját járja körbe. A szakemberhez egyébként tanácsadásra, konzultációra online vagy személyesen a mediagala.hu oldalon lehet bejelentkezni Győrbe. A mai és jövő heti műsor az édesítés témáját járja körbe, de először ismerkedjünk meg a szakemberrel. Nagyon fiatal vagy, és ehhez képest nagyon-nagyon gazdag élettút, és ráadásul nagyon sok szakmai tudás rakódott össze ennyi szakterületről, részterületről, úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy azt aztán így holisztikáról beszélünk, valahol a tudásod is egyfajta holisztikus gyűjtése a tudásanyagnak, úgyhogy gratulálok meg, erőt hozzá továbbiakban is.
2: Nagyon szépen köszönöm, köszönöm szépen.
1: Na és akkor, amiben megegyeztünk a mai beszélgetésben, hogy mire tanítasz meg bennünket, milyen információkkal látsz el, édes témánk lesz, ugye? Mit értsünk ez alatt?
2: Hát igen, én arra gondoltam, hogy most itt a nyár eleje kapcsán kicsit szabadítsuk fel az embereket olyan tekintetben, hogy egyáltalán a nasolás meg az édes íz iránti szeretetünk meg fogékonyságunk az egyáltalán nem gond, vagy nem tudom, nem ilyen bűntudat számba megy, mert hogy ez gyakorlatilag ugye evolúciós szinten meghatározott, hogy az édes íz iránti preferenciánk az gyakorlatilag már az anyamékben meghatározott, és tényleg ezzel kapcsolatosan számos kutatás van, hogy ezeket az ízeket preferáljuk, viszont azt gondolom, hogy óriási káosz van így az édesítés témakörében az emberek fejében. Nyilván mindenki, tehát nem tudom, így más szempontok szerint választ magának édesítő megoldást, legyen az mondjuk, nem tudom, egészséges szénhidrát anyagcserével rendelkező egyén, vagy esetleg valamilyen megszorítás, tehát hogy valamilyen IR, vagy PCOS, vagy endometriózis vonatkozásában, vagy adott esetben mondjuk tényleg valamilyen daganatos betegség, vagy kardiovaszkuláris betegség, vagy esetleg bélrendszeri érintettség mentén

az obezitás előfordulási gyakoriságát, de akár csak maradjunk a fogszúvosodás terén, vagy bármilyen krónikus betegség vonatkozásában, ugye ezt érdemes csökkentenünk, vagy lehetőleg kisebb arányban, vagy hát redukálni, és emiatt azért a cukormennyiségét tényleg érdemes visszavennünk egy bármilyen recept, de lehet, hogy itt mondok is példát, tehát nem tudom, hogyha mondjuk 100 g cukrot ír a recept, akkor tök jó alternatívák vannak arra, hogy ezt hogyan tudjuk ügyesen redukálni.

0: Bambalam. Oh, Black Betty, Bambalam. Black Bomb Birmingham, Bambalam. Way down in Alabama, Bambalam. When she shake that thing, Bambalam. Boy, she makes me sing, Bambalam. Oh, Black Betty, Bambalam. Oh, Black Betty, Bambalam.
1: Szijjártó Szandra dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő, az Egészségmagazin vendége, akit egy vasi előadása kapcsán szólítottunk meg. A műsor célja, hogy tanítsa, informálja azokat a hallgatókat, akik tudatosabban szeretnének odafigyelni étkezésükre, életmódjukra. A műsor az édesítés témáját járja körbe.
2: És akkor ide felszokott merülni a kérdés, hogy oké, akkor nem cukorral édesítek, akkor legyen a méz. És a méz olyan szempontban izgalmas, hogy valóban egy picit mondjuk így az ásványanyag szempontjából lehet egy picit egészségtudatosabb döntés, viszont gyakorlatilag a vércukoremelő hatása az ugyanazt fogja, vagy ugyanúgy úgy foghatni, mint a cukor. Tehát ilyen szempontból sem a méz, sem az összes ilyen folyékony édesítőszer, ruhalszirup, melasz, agavészirup, kukoricaszirup, rizszirup, mindenféle szirup, amit most ilyen jó kis marketingfogással eladnak a boltok polcain, ezek ugyanazt a, tehát nagyságrendileg ugyanannyi kalóriát is tartalmaznak, mint a sima fehér cukor, és gyakorlatilag egy gyorsan lebontja a szervezetünk, és egy ilyen gyorsabb vércukoremelkedést fog eredményezni, úgyhogy nem egészségtudatosabb választás ezekre. És akkor itt lehet, hogy megemlíteném ugyanúgy a kókuszcukrot, nátcukrot, nyírfacukrot, amit szintén

0: az utóbbi időben elképesztő módon felhájpoltak így ezek az egészségtudatosabb irányú boltok is, meg a média is, ami igazából táplálkozás életemi szempontból szintén megegyeznek a klasszikus kristálycukorral, tehát emiatt szintén nem lehet egy jó választás, hogyha szimplán mondjuk csak ez a célunk, hogy egy egészségtudatosabb édesítést szeretnénk választani. Nyilván a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként mértékkel ezek abszolút választhatóak, csak abban a tudatban, vagy abban a szellemben, hogy akkor itt egészségesebb választás, így nem érdemes hozzájuk nyúlni. És akkor ugye tök jogosan merül fel a kérdés, hogy oké, de akkor, ha nem is a cukor, meg nem is a méz, meg nem is ezek a szirupok, akkor mi felé érdemes fordulnunk. És igazából itt jönnek a képe a természetes édesítő alternatívák, és a gyümölcsök szerintem ide egy ilyen jó nagy kategóriát jelölhetnek, mert hogy mondjuk a banánnal, vagy a datójával, vagy az almapürével gyakorlatilag, amit már szerintem elég széles választékban lehet megtalálni tényleg drogériákban, vagy különböző boltokban, ezek mind-mind opciók lehetnek, és akkor visszatérve az előző példához, hogy mondjuk egy ilyen muffin vagy banánkenyér kontextusában, hogyha mondjuk 100 g-ot ír a recept cukor felhasználására, akkor mondjuk a simán ki lehet váltani például, nem tudom, 2-3 banánnal, egy 250 g-os mondjuk almapürével, és akkor már is ott vagyunk, hogy mondjuk a hozzáadott cukor mennyisége az a 100 g-ról mondjuk 30 g-ra simán leredukálható, de akinek mondjuk már a cukor elhagyás is egy teljesen működőképes dolog, az mondjuk, ha valamilyen kis aszalványt is még beletesz ebbe a muffinba, akkor már lehet, hogy hozzáadott cukrot sem kell alkalmazni a recept során. Szóval, hogy ilyesmi vonulatban érdemes erre gondolni, és itt azt hiszem, hogy az nagyon fontos megemlíteni, hogy ezek az ízpreferenciák is alakíthatóak és formálhatóak, hogy tényleg, hogyha mondjuk valaki csak abból indul ki, hogy a 100 g-os cukor helyett 80 g-ot vagy 70 g-ot rak a sütibe, az is már egy előrelépés, és gyakorlatilag így hétről hétre, hónapról hónapra változtatható az ízlelés, tehát hogy az édesség iránti vágyunk vagy képességünk ilyen mód, úgyhogy szerintem érdemesebb egy kicsi energiát tenni.
1: Na

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Cukor helyett, mivel édesítsünk, tévhiteket cáfolunk meg, Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, növényi táplálkozási szakértő segítségével.
2: Hát egyébként amúgy megdöbbenve hallgatta némely dolgot most, amit mondtál, hogy a cukor alternatívaként felsoroltál, a kókuszcukoron át a sok mindent, és döbbenet, hogy tényleg a marketing úgy elhiteti velünk, hogy ez cukor helyettesítő. Biztos valahol az apró betűkben ott lehet az, hogy nehogy be lehessen őket támadni, hogy azért ők nem mondták azt, hogy de minden esetre szerintem a közember tudatában ott van, hogy ezek a megváltó anyagok, és közben ugyanazt a energiát, ugyanazt a káros hatást fejtik ki, mint a cukor, ez döbbenetes.
3: Igen, hát és akkor igen, tehát például ugye a datolja szempontjából is, ugye most már datolja szirupot is lehet venni a boltok polcain, de az sem ugyanaz, mint hogyha a datolját, mondjuk egy 6-8 darab datolját mi beáztatunk vízbe, vagy én mondjuk forró vizet szoktam ráönteni, és akkor még gyorsabb a folyamat, és utána mondjuk egy 10 percet állva hagyva botmixerrel összetúrmixoljuk, mert onnantól kezdve a datójában lévő, ugye a datójának magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glükémiás terhelése jó, tehát onnantól kezdve az a rostartalom, ami benne van, az benne belekerül gyakorlatilag a felhasználásra kerül a sütiben, amit elkészítünk, és innentől kezdve már is egy sokkal rostal gazdagabb történet lesz az eredménye, ami pozitívabb így a szervezetünk számára. Szóval a datóját is így igazából el lehet pikpak készíteni. Egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerezzük tényleg a Törökországból hozott datóját, és akkor gyakorlatilag elkészíthető.
2: És most, hogy mondtad a datója pürét, almapürét, emlékszem, hogy tényleg nemrégiben találkoztam, hogy az ember otthon is elkészítheti a kis almapürét a sütőbe is, ugye?
3: Így van, abszolút. Tehát amikor az almák egy kicsit így elindulnak a gyümölcsös kosárban a lejtőn, akkor igazából egy ilyen párolással, összetúrmixolással, pikpakkel lehet készíteni egy otthoni almapürét, és ez nyilván innentől kezdve logisztika meg idő kérdése, hogy kinek mire van ideje meg energiája, tehát hogy igen, abszolút. Abszolút. Illetve az aszalványokat emelném ki, hogy azokkal is szuper jó desíteni, tehát hogy itt is kinek mi a kedvence, valakinek a sárga barack, valakinek a szilva, valakinek az elfonya, tényleg ezekkel is bátran lehet édesíteni, akár ezzel a metodikával, hogy beáztatjuk őket és összetúrmixoljuk, akár csak szimplán mondjuk egy muffint megszórni a szalt elfonyával, attól is édesebb lesz a történet, és tényleg 20-30-40 g cukrot vissza lehet venni.

0: Cukor helyett, mivel édesítsünk, tévhiteket cáfolunk meg Szijjártó Szandra dietetikus, növényi táplálkozási szakértő segítségével. És beszéltél tényleg az ízpreferenciáról, és erre is pont rá akartam kérdezni, hogy azt olvastam, tapasztalni nem akarom, úgyhogy meg akarok maradni határoknál, meg sőt ezeket a jó tanácsokat megfogadni. Na szóval, hogy ez egyfajta lehető, mert minél jobban édesíti az ember a cukorral mondjuk a bizonyos ételét, legközelebb lehet, hogy még édesebben kívánja. Szóval, hogy ez is többet és többet kíván, hogy megkapja azt az ízérzést, amit kívánt vagy amihez hozzászokott.
1: Hát igen, talán itt igen, ezt a szokásrendszert emelném ki, és azért van szerintem rettentő nagy hangsúly, meg felelősség így a babák, vagy hát így a kisgyermekkor kapcsán is a megfelelő étkezésre, mert hogy gyakorlatilag onnantól kezdve ugye meghatározott, tehát nem mindegy, hogy egy nem tudom, egy óvodáskorú kisgyerek tényleg milyen íz élményekhez szokik, mert onnantól kezdve, ami beépül és ami rendszeres lesz számára, azok lesznek az alap élmények, azok lesznek az alap íz meghatározottságok, és nyilván ő ezeket fogja keresni a későbbiek során is, tehát hogy aki mondjuk nem tudom, cukros üdítőket és gyümölcsleveket iszik folyadékbevitel kapcsán, az utána nagyon-nagyon nehezen fogja elfogadni a vizet például, vagy a klasszik, mondjuk cukormentes teát például, de akinek ez az alap és ez a baseline, hogy nem cukros terméket iszik, az meg utána, hogyha megkóstol egy bármilyen cukros italt, akkor az lesz a pupilla tágulásnak a következménye, hogy te jó, hogy ez milyen cukros, szóval, hogy ezeknek abszolút van a relevanciája.
0: És biztos a szülőknek is a tudatuk kell alakítani, hogy lehet, hogy úgy érezhetik, én nem tudom, csak így gondolom, hogyha kiskorukban nem kínálják meg ilyen finomságokkal, idézőjelben, édes finomságokkal a gyereket, akkor valamiből kimarad, és csak vizet iszik, de azért én most már egyre több szülőnél látom a cumis üvegbe is azt a vizet, úgyhogy jó úton vagyunk, én úgy látom.
1: Igen, szerintem azért most már egyre határozottabb az a réteg, meg képviselik magukat azok a tudatos szülők, akik szerintem ebbe ténylegesen beleállnak meg szóval szerintem ez is egy skála, és nyilván igen, tehát hogy itt szerintem fontos, hogy következetesek legyünk, vagy maradjunk, és persze nem arról van szó, hogy soha nem szabad, nem tudom ilyeneket, de hogy így az arányok meg a gyakoriság az tényleg fontos, és ahogy mondod, ezek a szokások, ezek tényleg hát felnőttként is tapasztaljuk, meg látjuk, hogy mennyire meghatároznak minket, és hát ezekkel abszolút tudjuk formálni, meg jó irányba terelgetni a gyerekeket szerintem, és tényleg amelyik gyerek mondjuk tényleg azt tapasztalja meg, hogy az édes íz adott esetben a gyümölcsökben is teljes mértékben felfedezhető, és ott van, és nem a nem tudom, gumicukor, csoki és csörgös-zörgös dolgok vannak kínálva neki egy snack, egy uzsi kapcsán, hanem az alma, az eper, az áfonya van felvágva egy uzsonnás dobozba, akkor annak a gyereknek természetes lesz, hogy a gyümölcs bevitel az

0: és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészség magazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: sose felel.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Négy intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát.
1: Időjárás jelentés.
2: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hang.

0: 99.8. Görmend FM. Rákhangolva. Rákhangolva. Hello.
1: Ott Ali. Tessé. Ne várj. Majd megyek. Hadd lássam a kezeket.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappal után, nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagyvad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak.
0: Időjárás jelentés.
1: Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. Csak magyarok, összeturmixolva.
1: Naponta 2-60 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég, ha

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót Tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt, egészen test közelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: A programsorozat keretében vezetett madár megfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30 indul Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
3: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárral gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka, személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár intézmény vezetője, a gyakorló iskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Vardinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlő fertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodó jel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
0: Sporthírek.
1: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péterfát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszky Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütés, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Finlandia kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új barkácsáruház nyílt Görmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Görmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Görmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a Görmendi Bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az Országos Könyvtári Napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
1: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vád szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet, több mint 270.000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszíntársulat és a 19 éves Üssa Hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágot a szervező.
3: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szerveződés nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
1: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Kőrös-hegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Kőrös-hegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
1: Tovább jutott a Görmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A Görmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Közlekedési információk.
1: Újabb szakaszába lépett az M1-es bővítése, ez pedig minket is érint már a mennyiben Győr felé közelítjük meg a fővárost. Az M0-ás és Tatabánya között a következő hetekben fokozatosan mindkét irány két-két sávját a már kiszélesített Pest felé vezető oldalra terelik. Ezzel megkezdődhet a Győr felé vezető régi pálya teljes újjáépítése. A felénk, azaz a Győr-Szombathely felé haladók a munkaterületet keresztezve mérhetik el most a lehajtókat és a felhajtókat. Az új forgalmi rendben 90 km/h a megengedett sebesség, a csomópontok térségében pedig 70-es korlátozásra kell számítani az M1-esen. Aszfaltozzák a jövő héten a Szentgotthárd-Rába-Füzes közötti összekötőt, azaz M80-asról, ha lehajtunk, akkor is akadozni fog majd a forgalom Szentgotthárd felé. Félpályás lezárás lesz érvényben jelzőrös forgalom irányítás mellett, ma már a burkolatmarási munkák kezdődnek, a jövő héten pedig aszfaltozzák ezt a szakaszt, tehát Szentgotthárd és Rába-Füzes között.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a 8-as gumiszerviz támogatta. Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
3: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
4: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
5: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
6: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt, egészen test közelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: A programsorozat keretében vezetett madár megfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30 indul Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
3: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Koreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárra gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka, személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár intézmény vezetője, a gyakorló iskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlőfertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodó jel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
0: Sporthírek.
1: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péterfát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszky Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütés, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.
5: Welcome to the paradise. Far!
6: Cuatro abrazos y un café.

0: Gato,
1: Far,
2: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
0: Puerto Rico.
3: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
1: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divien konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj,
3: igazítsd hozzá a cipődet is.
1: Várunk Körmenden a Vienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: Új barkácsáruház nyílt Körmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Körmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Körmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a körmendi bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az országos könyvtári napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
9: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
8: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vád szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet, több mint 270 000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a Szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszíntársulat és a 19 éves Üss a hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját. Fogalmazott Rajner Ágota szervező.
7: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, betykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szerveződések nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
8: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
5: Sporthírek.
8: Tovább jutott a körmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A körmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
5: Időjárás jelentés.
8: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
5: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Ez a Körmend FM, ahol most hétvégi programot ajánlok. Ehető vagy mérgező magyar szombatfán, erre a kérdésre is választ kaphatunk. Az Erdők hete részeként ugyanis gombaismereti túrák indulnak a Haricsai rakodótól, holnap több alkalommal is. A szakemberek bemutatják majd a legfontosabb ehető és mérgező fajokat, no meg azt is, milyen szerepük van a gombáknak az erdő életében. Aki másfelé indulna, lentiben, erdei programokkal és játékokkal, Egerszegen vezetett alsóerdei túrákkal várják az érdeklődőket ugyancsak ezen a hétvégén. Zalacsányban a körtvélyesi tanösvény nyílik meg az Erdők hete program sorozat részeként.

0: Lassan már eltehetjük a kabátokat, sőt a pulóvert is le lehet venni, hiszen reggel még nagyon hideg volt, de jó 20-25 fokos különbség általában érzékelhető ezen a héten a reggelek és a délutánok között. Hát nem lesz ez a mai napon sem másképp, és hogy a hétvégén mire számíthatunk, ezt pedig eláruljuk majd hamarosan Pétervári Tiborral, a Hungaromet helyi észlelőjével, akit szokás szerint ilyenkor pénteken délelőtt fogunk tárcsázni, és ezúttal egy picit visszatekintünk majd a szakember segítségével a nyárra, igazán különleges adatokat is szolgáltatunk hamarosan, néhány remek dal után itt a Körmend FM-en.
1: Közlekedési információk.
0: Újabb szakaszába lépett az M1-es bővítése, ez pedig minket is érint, már amennyiben Győr felé közelítjük meg a fővárost. Az M0-ás és Tatabánya között a következő hetekben fokozatosan mindkét irány két-két sávját a már kiszélesített Pest felé vezető oldalra terelik. Ezzel megkezdődhet a Győr felé vezető régi pálya teljes újjáépítése. A felénk, azaz a Győr-Szombathely felé haladók a munkaterületet keresztezve mérhetik el most a lehajtókat és a felhajtókat. Az új forgalmi rendben 90 km/h a megengedett sebesség, a csomópontok térségében pedig 70-es korlátozásra kell számítani az M1-esen. Aszfaltozzák a jövő héten a Szentgotthárd-Rába-Füzes közötti összekötőt, azaz M80-asról, ha lehajtunk, akkor is akadozni fog majd a forgalom Szentgotthárd felé. Félpályás lezárás lesz érvényben jelzőrös forgalom irányítás mellett, ma már a burkolatmarási munkák kezdődnek, a jövő héten pedig aszfaltozzák ezt a szakaszt, tehát Szentgotthárd és Rába-Füzes között.
1: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.
2: Mindjárt folytatjuk.
3: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám következik.
4: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
6: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
7: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
8: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
1: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: alaposan felborította az átlagokat a nyári időjárás megyénkben is. A középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg az elmúlt évtizedek szokásos átlagát, közben pedig legalább 100 mm-rel kevesebb csapadék hullott a megszokottnál, és hát azt is emlegetjük elég gyakran a hungarometeori észlelőjével, hogy elég rosszul indultunk, hiszen nem csak a nyáron, hanem már tavasszal is nagy volt a csapadékhiány, sőt, tavalyról is hoztunk át mínuszokat. A szombathelyi főállomáson összesen 48 hőségnapot és 16 forró napot jegyeztettünk fel az idei nyáron. A többi közt erről is beszélünk most Pétervári Tiborral. Érzékelhető, hogy az elmúlt években fokozatosan emelkedett a hőségnapok száma a nyári időszakban?
1: Átlagában, ha betesszük egy függvénybe, azért eléggé meredeken emelkedett. 20. századi átlag, amíg az 1901-től 2000-ig éppen nézegettem. 1929-ben egy nyári hőségnap se volt. De ugye főleg ezt a július-augusztus időszak az, ami ezeket termeli. Hát ugye augusztusban volt csak 20 és 8 forró nap, amikor 35 felé ment. Hát ugye ezek a rendkívüli légköri aszályok, tehát igen alacsony volt a légnedvesség átlag, 54% júliusban, 51% augusztusban, és hát a déli átlag az meg ilyen 33-40 között. Tehát ami igen érdekes, és ott az összes napot nézzük, tehát ilyen 14 óra magasságába, és azért a 25-30%-okon a süt a nap, fúj a szél, nagyon gyorsan szárad minden, tehát még a melegkedvelő dolgok is. A napfény is azért csak több volt, egy jó 50-60 órányival, az még nem is olyan kirívó, de hát azért több lett, és ugye ezek sokkal erősebb UV-sugárzásos napfények.

mindenképpen ez hozzájárult a párolgáshoz, és az volt a kirívó, hogy 483,5 mm a 3 hónapban a potenciális párolgás, hát az nagyon magas. 175 mm júliusban, 181 augusztusban, szeptember is 95 volt. Fele lett ugye már az augusztusinak, de 95 még szeptemberi viszonylatban magasnak számít párolgásba, és úgy, hogy esett 23 mm. 306 körül van a nagyjából itt az állomáson az év, mind a két helyen 306-308. Nem is volt talán olyan év, amikor Szombathely nem érte el a 400-at. Hát most ezen szurkolok, hogy azért ne essen meg ez a szégyen. De 3 hónap van rá, elvileg átlagosan még 130-140 is eshet, akkor meg lenne, meg főleg, ha bejönne egy csapadékosabb időszak, ami azért várható, de 650-es átlagtól nagyon messze vannak, meg az őrség 800-as átlagához. Mindig az a legrosszabb, ha március-április száraz, és ugye ez most idén pont úgy indított, állandóan fújt a szél, kis csapadékok után is napokig, és hát már ott megkezdődött a kiszáradás, már Húsvét tájékába lehetett látni. Azt akkor május-június még az volt itt nyugaton a szerencse, hogy az úgy együtt 130 mm volt, és szerintem az mentette meg itt a növényzetet, tehát a kukorica meg a napraforgó, a repce, búza, azért még itt a Vas megyébe, de szerintem Zalába is még országosnál jóval jobb eredmény.

0: Folytatjuk Péter Vári Tiborral a Hungaromet helyi észlelőjével. Rögtön mondjuk a hétvég és a jövő hét prognózisát, de előtte még vissza egy picit a nyárhoz. Ott tartottunk, hogy rendkívüli hőséget hoztak az előző hónapok, és hát hatalmas aszályt. A száraz levegő és a nagy meleg együtt jelentősen növelte a párolgást, így a talaj és a növényzet is sokkal gyorsabban veszített a nedvesség tartalmából. Talán jön majd csapadék az ősz folyamán, bár ezt már az előző hetekben is emlegettük, aztán mégsem jött komolyabb eső. Ha mégis jönne, akkor az hogy volna célszerű szerinted? Milyen adagokban és mikor?
1: Hát én most egy olyan 100-120-at, tehát nem két nap alatt, hanem úgy szépen elosztva, mit teszem, azt egy ilyen 8-10 olyan nap, amikor 10 és 20 között esik. Inkább csendás esőben, elvileg ma ilyenkor inkább azok is vannak, kevesebb az áporos konvektív csapadék. Bár azok a nagy csapadékok annyira száraz a felszín, meg kemény, hogy szétfolynak rajt, bemennek a repedések, belefolynak a dombos területen, aztán nem nagyon hasznosul. Úgyhogy inkább ezek a csendes esők, amik áztatták jobban föl a talajt. Hát meg az, hogy télen legyen csapadék, lehetőleg fele legalább hó lenne, és akkor az szépen lassan olvadna, mert az egy nagyon fontos, hogy ugye a lényeg az, hogy a tavasszal, február-márciusban telített legyen a talaj, tehát 100%-ig nem ártott. Régebben ugye a belvíz se volt éppen kevés szer, az alföldet sokszor borította, tavasz időszakban olvadás, meg hogy a fagy kijött, megállt a víz a felszínen, és hát tocsogók voltak, na hát azok hiányoznak.
0: Milyen esélyünk van a folytatásban arra, hogy jönnek ciklonok nagyjából? Mikorra tehető majd az első?
1: Hát, ahogy látom a modellekben, ma is ilyen 8-8-a után, tehát még egy hétig nem sok mindent látni. Igazándiból ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hűvös, eléggé hűvös. Hát ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek. Voltak átlagosan is egyébként, így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, két éve 25-8 volt, de azért az magas. Tehát azért mondom, hogy ez marad. Tehát a kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni ezt a változást 8-a után. Látni.
0: A hétvégéről mondj még néhány gondolatot, főleg a reggelekről, közelíthetünk a talajmenti fagyhoz most már?
1: Hát igen, ugye ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsonyabb is van, de aztán kisebb kötfoltok, általában az ilyen sekélyköt, ami így ugyan 1 méterrel van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelébe látszik, hogy lebeg. És aztán gyorsan feloszlik általában minden nap, és utána akkor elég gyorsan emelkedik erre a 20-25-ös délutánok, azok órákon keresztül. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fátyol, gomoly felhősebb, nem lesz ilyen zavartalan, de hőmérsékletben még drasztikus változás nem lesz. Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról.
0: Marad tehát az indián nyár még egy héten keresztül, biztosan a többi közt ezt is megtudhattuk az imént Pétervári Tibortól, a Hungaromet helyi észlelőjétől, akinek köszönjük szépen a sok-sok információt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt, egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: A programsorozat keretében vezetett madár megfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30 indult Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
3: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Korenny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár Intézmény vezetője, a gyakorlóiskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári Könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlő fertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodó jel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
0: Sporthírek.
1: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péterfát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszky Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütés, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

rudimentál indított ezt az órákat itt a Város Rádiójában, ahol vendéget köszönthetünk. Itt lesz velünk dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere, akivel egyrészt a szeptember második felében megtartott testületi ülés legfontosabb határozatairól, döntéseiről fogunk beszélgetni. Soroljuk majd azokat az aktualitásokat, amelyeket a Városházáról hozott nekünk a település első embere. Ezen kívül pedig már az adventi előkészületekről is szót ejtünk, remélem, hogy velünk tartanak, jó rádiózást!

0: Rengeteg téma összejött, nagyon sok mindenről kellett dönteni a városatyáknak a szeptemberi képviselőtestületi ülésen. Ez itt megszületett döntéseket fogjuk most sorolni vendégünkkel, ebben az órában dr. Szabó Barna polgármesterrel beszélgetünk, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk ismét. A piac bérleti szerződésének meghosszabbításáról, az azbeszt vizsgálatok eredményeiről, szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz nyújtandó támogatásokról beszélgetünk, illetve szó lesz arról is, hogy hogy áll a közvilágítás tervezett fejlesztése a városban. Mi történt a legutóbbi testületi ülésen?
1: Rendes képviselő testületi ülés utoljára május végén volt, tehát most tényleg egy nagyobb szakasz telt el. Közben több rendkívüli testületi ülés volt, tehát a hirtelen dolgokba döntenünk kellett. Ennek ugye megvan a hivatalos módja, hogy a rendes testületi ülésnek akkor vannak interpellációk a végén, akkor vannak alpolgármesteri és polgármesteri beszámolók, hát ezzel is úgymond hosszabbodik a terjedelme, illetve több napirendi pont jön össze. Most 24 napirendi pontot tárgyaltunk, és úgy gondolom, hogy most már így, hogy túl vagyunk rajta, azt mondom, hogy egy tartalmas, jó szakmai testületi ülés volt, és jó hangulatban is telt. Költségvetési rendeletünket második alkalommal módosítottuk az idei évben. Általában ez úgy szokott működni, amikor meghatározza a képviselőtestület az egész éves költségvetését a városnak, akkor utána érkeznek be normatívák, át kell csoportosítani pénzeket. A jelenlegi módosítások kapcsolatban például étkezési normatívákat is változtatni kellett, Izgersekarától megszűnt egy iskola, azok javarésze körmendre jöttek be. Különböző támogatásokat adtunk mi, aminek be kell épülni a táblázatokba, illetve kaptunk más támogatásokat. Ez egy kötelező dolog, hogy ezeket bevegyük a költségvetésünkbe. Száraz anyag, de fontos a város szempontjából. Volt már ebbe a képviselőtestre többször olyan példa, hogy a módosítások is nehezen vagy nem mentek át, vagy többedik fordulóra. Én ezt most örömmel konstatáltam, hogy egyhangulag 12 igen szavazattal ez a módosítás átment, és ugyanúgy tudunk dolgozni tovább. A közvilágítás fejlesztése is egy napirendi pont volt, azt viszont sajnáltam, hogy újra úgy vagyunk ezzel, hogy napirendi pontot levettük tárgyalás közben, tehát nekiálltunk tárgyalni, és levettük, mert akkor még belső és kifelé való egyeztetésekre szükség van. Ez megint egy többször visszatérő téma, abba egyetértett a testület már régen, hogy ha a pályázatot nem írtak ki már évek óta, akkor vegyünk föl hitelt rá, és annak a törlesztését osztuk be, azért meri bevállalni az önkormányzat az esetleges ilyen hitelt, egyébként jelenleg nincs Körmend városának hitele sem ennyi sem, mert a hiteltörlesztés, amit mondjuk 10 vagy 15 éven keresztül kell az önkormányzatnak vállalnia, energiatakarékos izzogon keresztül energiaszámlán meg is spóroljuk, tehát felelősség teljesen bele tudunk menni egy ilyen hitelfelvételbe is, illetve annak a visszafizetésébe. Nem emlékszem, talán tavaly decemberben, vagy idén januárban volt utoljára téma, akkor van egy megtervezett rekonstrukciónk, képviselőtestület fele inkább visszalépett ettől, hogy minőségbe lépjünk egy kicsit hátrább, abban tudunk pénzt spórolni. Most viszont szembesültünk vele, hogy igen, minőségbe hátrább lépünk, tudunk pénzt spórolni, de újra meg kell terveztetni ennek, aminek komoly költsége van. Közbeszerzési eljárás és idő, bestések szerint havi szinten 1 millió forintot spórolnánk azzal, hogyha már újak lennének. Úgyhogy annak örültem volna, hogyha már most, szeptemberben ezek a újak világítanak, és hogy akkor megszavaztam a képviselőtestet, akkor ez már így történt volna meg. Most viszont még várunk egy kicsit. Bízom benne, hogy rövidesen konszenzus születik a képviselőtestület minden tagja között, és akkor mi hamarabb el tud indulni ez a beruházás is, mert úgy gondolom, ez fontos a Körmenden élőknek.
0: Ezután mire kell várni? Most mi az, amit jobban meg kell vizsgálni?
1: Van egy díja az újratervezésnek. Ott a tervezővel próbáltam alkudni, ami valamilyen szinten sikerült is, de így is komoly összegről van szó. Mérlegelni kell azt, hogy amit nyerünk a vámnál, azt elbukjuk a révnél, tehát és az időtényezőket összehasonlítani ezzel. Én úgy gondolom, hogy a következő rendes vagy rendkívüli testületülés egy hónapon belül ebből döntés fog születni. Hogyha már egy évet húztuk ez ügybe az időt, akkor most már ezzel egy hónapon én is azt mondom, hogy nem múlik, de akkor tényleg egy felelősségteljes döntés szülessen a testület részéről.

0: Balázsa!
1: Beindult az őszi nagyüzem a Városházán, már az előző hónap végén megtartották azt a testületi ülést, ahol rengeteg pontot kellett tárgyalni. Sok-sok döntés született, ezeket soroljuk a folytatásban, és itt van velünk a stúdióban a város első embere, dr. Szabó Barna.
2: Minden fél évben a helyi személyszállítás, tehát a buszközlekedés helyi járatról beszélünk, a testület elé kerül. Ez viszonylag, illetve nagyon magas költsége volt Körmend városának ebből, és viszonylag kevesen használják. Többször előkerült ez a probléma, most viszont kicsit csökkentettük és szűkítettük a járatokat, illetve a helyközi járatokat bevontuk. Öröm volt számunkra, hogy erősen csökkent ennek a költsége Körmend város számára. Így ezeket nézve, így most 2,5 millió forint jutott egy fél évre, ennyit kell kifizetnünk. Ilyen szemmel nézve már máshogy tekint a képviselőtestület rá, úgyhogy örülök. Egyébként le fog járni a szerződésünk rövidesen, is ki van írva egy új szerződés. De hogyha ilyen kaliberű összeg bekerül Körmend városának a helyi járatnak a fenntartása, azt mondom, hogy ez kezelhető lesz hosszú távon is.
3: Mit fog észrevenni ebből az az utazóközönség, aki viszont használta a helyi járatot?
2: Most már semmit, mert ezek a szűkítések már megtörténtek, és úgy látjuk, hogy működik, tehát ki vannak szolgálva az igénybevevők is, illetve most így akkor spórolt a város is, úgyhogy azt gondolom, hogy most már ehhez képest újat nem fog észrevenni, tehát ezen már nem fogunk szűkíteni. Ez így már jó nekünk is a költség szempontjából, meg úgy néz ki, hogy akkor az utasok is ebbe már beleszoktak.
3: A menetrend összehangolásánál ezek szerint a szolgáltató is partner volt, hogy be lehetett vonni a helyközi járatokat is ebbe?
2: Igen, mi kezdeményezzük mindig költségtakarékosság szempontjából. Ők partnerként viselkednek, de vannak ennek cégen belül, tehát a szolgáltató cégén belül is kötöttségek és nehézségek, ami nem egyik pillanatra másikra, hanem akár hónapoknak a tárgyalásai során alakul ki, de partner volt benne, és működik is a dolog, úgy látom. Egy olyan fontos napirendi pont volt, amit egy pályázati pénzből a főtérre elemeket nyertünk, az okospad, az okoskönyvtár, a gyermekjátszó elemek, amiről többször beszéltük itt a rádióban is. Ezen pályázatból néhány millió forint, 3 millió forint körül összeg megmaradt, és ezt nem szeretnénk visszafizetni a támogatónak, hanem szeretnék átcsoportosítani, és ugyanúgy a főtérre valami konkrét eszközre elkölteni Körmend város javára. Tehát gyakorlatilag sikerül ezt átcsoportosítanunk, akkor nem visszafizetjük az államnak, hanem elköltjük a főtéri dolgokra. Én alap előterjesztésként egy hordozható, jó kinézetű irodakonténerre gondoltam, ami közben akár adventkor a jégkorcsolyapályánál a jegyértékesítés és a korcsolyaköltözés miatt, de akár más rendezvényekkor is használható, és az valóban szállítható. Tehát az tényleg csak arra néhány napra van kitéve, vagy akár más rendezvény helyszínen. A testület, illetve a bizottságok ezzel nem értettek egyet, de közös megegyezés volt, és egyhangulag fogadtuk el olyan hang- és fénytechnikai eszközöket, illetve a főtérnek az áramfejlesztésének a lehetőségének vizsgáljuk meg az átcsoportosítást, ami a főtérnek is, az itt lakóknak is, és a képviselőtestületnek is jó, és ezt egyhangulag szintén megszavaztuk. Ha nem érünk célba addig, vagy időben, vagy tartalmilag, akkor is megoldjuk az idei adventet, de sokat segítene már most is, illetve később a nagyobb rendezvényeken, körmendi napok, majális, stb.

0: a tegnapi rendi pontot kellett tárgyalni a legutóbbi testületi ülésen a Városházán. Ezekből válogatunk, hozzuk a legfontosabb döntéseket a folytatásban is dr. Szabó Barna polgármesterrel.
1: Körmendi piac bérleti szerződés meghosszabbítása, ugye gyakorlatilag most ünnepelte a piac a 5. születésnapját, 5 éve újultunk meg. 2-2 évre van meghosszabbítva a szerződés, most lejárt a szerződés az üzemeltetőnek. Működését folyamatosan szakmailag is figyeljük, mindenki, aki kitér szombaton, vagy hétfőn, vagy akár hétköznap a piacra, az látja, hogy egy jó működő rendszerről van szó. Megköszöntük az üzemeltetőnek a munkáját, és szintén egyhangulag meghosszabbítottuk újabb 2 évre a szerződést. Aztán az azbeszt vizsgálattal kapcsolatban volt egy napirendi pont, amit én ígértem annak idején a lakosoknak is, illetve a Városfejlesztési Bizottságnak is, hogy amikor kijöttek az azbesztmérési eredmények, az újabb eredmények, több, hál' Istennek kisebb és nem forgalmas részen levő ponton jöttek ki pozitív aszbesztszennyezési mérések, hogy ezeknek a egyszer egy ideiglenes megoldása. Ezt a bizottság akkor elfogadta, most tettünk rá pontot, a ideiglenes megoldás meg is történik, most van folyamatban. Budapestről érkezett egy ilyen speciális locsolókocsi, amivel a kálciumkloridos oldattal lelocsolja ezeket a területeket, és ebből egy olyan, az ő ígéretek szerint egy olyan 4-5 hónapra a nem szabadul fel a légkörbe az aszbeszt, mert ugye ő csak az aszbeszt csak ott szennyez. Tehát gyakorlatilag most van egy levegővételnyi időnk, az ideiglenesen most akkor védjük az embereknek az egészségét, a végleges megoldásokon mégis ki kell dolgozni. Ennek azért egy kis idő van, de azért mondom, hogy most innentől, hogy már a légköri szennyezés megszüntettük, érintett területeknek a mérete és a jellege szerint, tehát van itt útpatka, van itt járda, van itt parkoló, van itt egy kis zsákutca, stb. Ezeket, hogy mi az a módszer, amivel végleges megoldást találjunk az aszbeszennyezésre. A végleges megoldás az vagy az aszfaltréteg ráhúzása, vagy pedig ennek a kőzetnek az eltávolítása. Nem csak a kivitelező cég elmondása szerint, hanem a referenciáik alapján is mondhatjuk, hogy ez teljesen jól működő dolog, de a véglegeset pedig ki fogjuk dolgozni. Szombathely városa több szennyezési pontok miatt megvásároltak egy aszbeszt vizsgálógépet, ami kőzetből vizsgálja az aszbesztet. Ugye most ők már a vége felé járnak a megoldásnak, és ez a gépet Nemény András polgármester úrtól kölcsönkértem, illetve elkértem, és ezt Körmend város rendelkezésére is bocsátja. De ezeken a területeken is, vagy esetleg az más felmerülő területeken is tudjuk használni ezt a gépet. Nyilván erről egy hivatalos jegyzőkönyv nem készül, de valid eredmények születnek, illetve az fontos még, hogy nincs átfutási idő. Tehát megveszünk a kőzetmintát, bevisszük a kis gépbe, bevizsgáljuk, kiderül, hogy negatív vagy pozitív. Ezt, hogyha laborba csináljuk, az mérésenként 50.000 forintba került eddig, illetve másfél hónap után kaptuk meg az eredményt, az előszóra eredményt, úgyhogy ez is segíteni fogja a végleges megoldás kidolgozásában a munkát.

Nemrég zajlott a nyári szünet utáni első nagytestületi ülés Körmenden, a Városháza híreit hozzuk a folytatásban is. A legfontosabb döntéseket fogjuk sorolni, ezúttal is dr. Szabó Barna polgármesterrel. Most a Bursa Hungarica

különbségeket, vélemi különbségeket kiváltó napirendi pont az a 2027 évi körmendi napokról szólt. Kulturális központ szervezi már most előadói szinten a 2027 évi, tehát a közel egy év múlva kezdődő körmendi napokat, és abban néhány olyan előadó, akik olyan szintű vagy kaliberű előadók, vagy népszerűek, inkább úgy fogalmazom, azoknak szerződéssel le kellene kötni, vagy le kell kötni, ilyenkor már, mivel augusztus 19 és 20-a környéke, az nem csak Körmenden, hanem az országban minden településnek egy ünnepnap, és a kulturális programok ilyenkor megérénkülnek. Három együttest tárt elénk igazgatóasszony, és hozzáteszem, testületi döntése kellett volna ahhoz, hogy ezeket alá tudja írni a szerződés és lekösse ezeket a zenekarokat. Nem ment át a testület ülésen, sajnálatomra. Pénzmozgás nem lett volna 2026-ig, tehát nem kellett volna előleget sem adni, sőt jövő év közepéig sem, csak a megszabadott testületi, tehát jövő évi költségvetésünk nélkül ez a döntés kellett volna. Én természetesen ezt javasoltam és igennel szavaztam, nem értem teljesen a néhány képviselőnek ez ügyben a hozzáállását. Bízom benne, hogy nem maradunk le a komolyabb zenekarokról, mert körmendi napoknak a sikerét, illetve ezeknek az ingyen koncerteknek a nézettségét azt mindenki látja. Bízom benne, hogy ez nem fog a rovására menni a 2027 évi körmendi napok kulturális programjaira. Aztán zárt ülés keretében két napi rendi pont volt, a városi kitüntetésekre javaslatok, illetve a megyei kitüntetések adományozására javaslatok. Erről tágabbat nem mondhatok, október 28-án a Körmendváros napján osztuk a városi kitüntetéseket, illetve megyei kitüntetés esetében csak javasolni tudunk. Annyit mondhatok, hogy olyan díjazottak lesznek, akik nagyon megérdemelték ezeket a kitüntetéseket, személyükben szintén egyhangú szavazást történt.

Nemrég tartottak Örmendváros képviselőtestülete a szokásos ülését, az első őszi programot. A napirendi pontok közül a legfontosabbakat soroltuk dr. Szabó Barna polgármesterrel, akivel visszatérünk most még egy picit. Rögtön az adventi készülődés, az előkészületi munkák újdonságairól beszélünk. Előtte azonban egy különleges látogatás részleteit fogjuk most megosztani. Több Fürstenfeld feliratú autóbuszt is láthattak a szemfülesek a napokban Körmend belvárosában. Egyre szorosabb ez a testvérvárosi kapcsolat is. Kik voltak ezúttal Körmend?

0: Vendégei.
1: Néhány hónappal ezelőtt fölvette a testvérváros velünk a kapcsolatot, szeretnének egy napos kirándulást csinálni a fürstenfeldi nyugdíjas csoportnak. Én kiindultam Körmendből, de az aktív része a nyugdíjas csoportnak olyan 80-100 fő, ott akkor mondták, hogy itt 250 főről lenne szó, tehát itt nagyobb csoportról van szó. Programnak a magyar részének az összeállításában is segítettünk, ők mindenképpen kíváncsiak lettek volna körmendi Batthyány kastélyra, illetve a benne elhelyezkedő múzeumra. Természetesen a szervezésben is, a vendéglátásban is partnerek voltak. Öröm volt számomra, hogy 5 hatalmas Fürstenfeld feliratú busszal megérkeztek. Franciós polgármester úr is kísérte őket, illetve a két alpolgármester is. Egy nagyon jó hangulatú kis találkozó volt, és őrségi pálinkával megkínáltuk őket, ásványvízzel, süteményekkel. Köszöntőt mondtam nekik, illetve olvastam föl nekik németül, nem annyira jó németen, de a felolvasáshoz megértették. Polgármester is köszöntött minket, és köszönte a megkívást, és utána akkor a múzeumba ellátogattak, illetve a kastélyt megnézték. Utána még egy ebéden vettek részt, az már nem Körmenden, illetve segítettünk a szervezés nekik, hogy Jáki templomot is megtekintsék, és akkor ott a Jáki templom megtekintése után mentek még vissza Ausztriába. Örömmel látjuk őket, és polgármester úrral azt hangsúlyoztuk ki, hogy ez is egy ékes példája annak, hogy nem csak egy hivatalos papíron levő kapcsolata van Fürstenfeldnek és Körmendnek, hanem valóban élő dolog, és sokrétű. Tehát ilyen még nem volt, most ilyen is volt. Úgyhogy lehet, hogy majd akkor viszonozzuk ezt a látogatást, aztán az itteni nyugdíjas csoport megy vagy Fürstenfeldben.
0: Amúgy is megszaporodtak a közelmúltban, hogyha jól érzékeltem, a látogatások és a meghívások is a testvértelepülések között.
1: Igen, kialakulnak azok a oda-vissza aktív kapcsolatok, hogyha mindkét részről hasonló a hozzáállás. Fürstenfeld az feltétlenül ilyen, Muraszombat is ilyen, illetve Roznov testvérváros is ilyen. Sajnos Hejneveszivel kihalóban van a kapcsolat, de még küzdünk érte. Meg kell mondani, hogy mindkét részről az affinitás az nagyon nagy, de mindkét részről, bármelyik testvérvárosunkat veszük figyelembe, anyagi határai vannak ennek. Egyébként az előző rendkívüli testületülésen pont egy olyan pályázatnak a beadásáról volt szó, amit sikerült is beadni, ami esetleg EU-s, Európai Uniós anyagi forrás biztosít pont az ilyen testvérvárosi kapcsolatoknak a költségeinek a rendezéséhez. Hogyha egy kicsit szakmai alapon meg van határozva, hogy melyik irányba menjenek el ezek a kapcsolatok, az nem baj, mert az is segít rajtunk is, illetve a testvérvárosunkon is, de hogyha anyagi forrást biztosítunk pénzből, az sokat segít ezeken.
0: Már a nyáron is emlegettük a karácsonyi időszakot, most pedig itt járunk október elején, javább az ajnalnak az előkészítő munkálatok. Egy adventi munkacsoport is dolgozik a városban, rendszeresek a találkozások, hogy működnek ezek a feladatok és a feladat megosztások.
1: Július 14-én ült először össze a akkor még koripálya munkacsoportnak mondtuk, most már advent és koripálya a munkacsoportnak. Szervesen egybefügg a körmendi advent rendezvényei, illetve a jégkorcsolyapálya is. Ebbe projektiroda, műszakiroda, kulturális központ igazgatója, én magam, műszak, tehát sokan vagyunk benn, mert sokrétű a feladat. Minden hét, az elején azt gondoltam, hogy havonta összejövünk, de látni, ahogy mélyedtünk bele a feladatokba, látni, hogy ez több munkát igényel, minden héten rendszeresen jövünk össze. Körülbelül 2 hónap van a körmendi advent, illetve a koripálya nyitásáig. Pont a munkacsoport utolsó megbeszélésen azt a megállapítást tettük, hogy jó, hogy elkezdtük időben. Nem kell kapkodnunk az utolsó 2 hónapra, időarányosan jól állunk. Kulturális programok is kialakultak, most már a igazgatóasszony nagyjából ismertette velünk, nem sokára majd a lakosság is meg fogja tudni ismerni. A koripálya a legnagyobb falat természetesen, nagyon sok várost, akik már üzemeltettek és van referenciális is tapasztalatuk, megkerestünk ez ügyben, segítségünkre voltak, és jobb más kárából tanulni természetesen. Úgyhogy haladunk előre, nagyon várjuk, közben már a fényeknek a megvásárlása is megtörtént, a Polgár Összefogás Körmendis Egyesület megvette a fényeket, és rövidesen látni fogja a lakosság, hogy ennek az alapkiépítése is elkezdődik majd a főtéren. Úgyhogy nagyon várjuk, jól haladunk, és bízom benne, hogy sikeres lesz ugyanúgy a körmendi advent, mint az előző 2.
0: A részletes programokat majd a megfelelő időben természetesen mi is hozni fogjuk. Dr. Szabó Barnával pedig a következő alkalommal is szólunk az adventi előkészületekről. Remélem, hogy minél hamarabb találkozunk újra itt a stúdióban a város első emberének. Köszönjük szépen az információkat!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új barkácsáruház nyílt Görmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Görmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Görmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a Görmendi Biblioteka munkatársai. A rejtvényjátékot az országos könyvtári napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
1: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vált szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet, több mint 270 000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a Szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszíntársulat és a 19 éves Üss a hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágot a szervező.
3: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szerveződések nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
1: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan 1 évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
1: Tovább jutott a Görmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal 4. fordulóját szerdán játszották. A Görmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia a ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Grabowski és Safranek újra akcióban, 40 éves a macskafogó. A kultikus magyar rajzfilmet október 2-án este 7-kor egyszer nézhetik újra az ország több pontján. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez. Pont a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
1: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia filmstúdióban, ahol ez a film készült.
0: Aki otthon marad, az sem marad le, hiszen a film ugyanebben az időpontban, ma este, ingyenesen elérhető lesz a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján. És hogy körmenten mi lesz a kínálat, ennek is utána járunk hamarosan, a Sinkovics Imre Filmszínház hétvégi ajánlatait hozzuk.

0: Mozi ajánló.
1: Már jövünk is a körmendi hétvégi kínálattal, a Sinkovics Imre Fémszínházat üzemeltető Agora fémszakmai munkatársa Mayer Rudolf sorolja lehetőségeinket, ha beugranánk a moziba.
2: Minden várakozásunkat felülmúlt az elmúlt hétvégén az új Brad Pitt film. Itt egy 30 ezeren nézték meg országosan ezt az alkotást. Maga a történet sem hétköznapi. Brad Pitt, mint egy kommandósa, kutyájával lezuhan Alaszkában, és innentől kezdve a történet maga a túlélésről szól. Ahogy említettem, nagyon sokan nézték a hétvégén a moziban, ez lesz a fő alkotás, Körmenden is, a Sinkovics Imre Filmszínházban. Készülünk egy új filmmel is, nem is akármivel. Colin Hoover azonos című regény, ami óriási siker volt az egész világon, és magyar nyelvre is lefordították, ez a Verity, és nem is akármilyen szereposztás, mint a főszerepben Anne Hathaway és Dakota Johnson szerepelt. Talán a történetet sokan ismerik, főhősünk nagyszerű író, de egy autóbaleset miatt megsérül, és hát felkérik a kevésbé jó író, Dakota Johnson szerepében, hogy segítsen be, és itt kezdődnek a bonyodalmak, mert az írónő egyik titkos naplóját megtalálja az épületbe, és a férjével is egyfajta szerelem szövődik, és hát meglehetősen izgalmasan alakul maga a történet, tehát a Verity a másik film, amit a hétvégén vetítünk. Már az első hétvégén a Félrelépni szabad az új magyar filmvígjáték nem hozott olyan nagyon-nagyon sok nézőt. Ennek ellenére nagyon jó kis filmvígjátékról van szó, és nem is akárki játssza benne a főszerepet, mint Vida Péter, Jámbor Nándor és Czakó Júlcsi. Hát ez egy igazi bohózat, sok szálon futó szerelmi történet, és ahogy a címében is benne van, hát félrelépni szabad ebben az esetben, tehát egy fergeteges filmvégi játékot mutatunk be vasárnap. A gyerekeknek a korábban már vetített Bajánát kívánjuk, illetve egy orosz animációs filmet, hogy Macskák a múzeumban, ennek is a második részét, az első két évvel ezelőtt mutatták be a mozik, és ezúttal Egyiptomba látogatnak a cicáik. Mindenkinek kínálunk jó filmet!
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületet.

0: Megérkezett az ősz, ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Triplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Kökény Attila és Rakoncai Viktor évek óta sikeres alkotópárosként bizonyítanak a hazai zenei életben. Most

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divyen konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árérték arányban, nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
7: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót, Tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
8: A programsorozat keretében vezetett madármegfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30-kor indul Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
7: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Korreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárral gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka, személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár Intézmény vezetője, a gyakorlóiskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
8: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
10: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
8: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlő fertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodójel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
4: Sporthírek.
8: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péter fát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszki Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
4: Időjárás jelentés.
8: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütés, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
4: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: turné. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet. Fáradt lelkem néhány megállóra megpihen. Én aludnék most egyet, az arcom elfedem. És azt képzelem,

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
3: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
4: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
5: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
6: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
7: Naponta 260 percben.
6: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új barkácsáruház nyílt Körmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Körmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Körmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a körmendi bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az országos könyvtári napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
1: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vád szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet, több mint 270.000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár művelődési központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves vasvári játékszíntársulat és a 19 éves Üssa Hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágot a szervező.
3: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szervező nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
1: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
1: Tovább jutott a körmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A Körmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
1: Egyelőre nem fúj visszavonulót az indián nyár. Fátyol felhők szűrhetik a napsütést, de csapadék nem érkezik. A déli délkeleti szelet ma élénk lökések kísérhetik. Délutánra 25 fok köré melegszik a levegő Körmenden és térségében.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Szép napot mindenkinek, elindult a délután a hét utolsó munkanapján, úgyhogy ha eddig még nem érezték volna, most már tényleg itt van a péntek, 4-2 előtt járunk 3 perccel, én pedig Tóth Szili vagyok, és egészen 5 óráig maradok önökkel itt a Körmend FM-en. Remélem a hét utolsó órái már egy kicsit könnyebben telnek, és közben jut idő egy kis lazításra is. Ha pedig még dolgoznak, vagy úton vannak, intézik a pénteki teendőket, vagy már fejben a hétvégét tervezik, akkor érdemes velem tartani. Ma is lesznek jó zenék, friss infók, és természetesen programajánlózunk is majd ebben a délutánban, de vendégem is lesz, a Boldog Batthyány László katolikus általános iskola intézmény vezetője, Kiskós Kitty látogat el hozzánk, akivel az iskolai életről beszélgetünk majd, hiszen javában dübörög a 2026-27-es tanév. Úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. És akkor induljon hát a hétvége előtti utolsó közös délutánunk, Pilo és Tonik után, Seal és a Walk on By szól. Jó rádiózást!

0: Közlekedési információk.
1: Nézzük a közlekedési infokat. Körmenden továbbra is zajlik a Mestye utca felújítása, a Bem József utca és a Moziköz közötti szakasz továbbra is le van zárva a forgalom elől. Ide csak az ott lakók hajthatnak be, az Rényi utca, illetve a Moziköz felől. Útfelújítási munkák miatt a következő napokban a Szent Gotthárd-Rába füzes közötti útszakaszon is számítsanak forgalom korlátozása. Jelenleg már zajlik a burkolat, Marás, viszont hétfőn már előkészítő munkálatokat végeznek. Jelző őrös forgalom irányításra kell számítani félpályás útzár mellett ezen a szakaszon, így aki erre közlekedik a jövő héttől, annak érdemes némi plusz menetidővel kalkulálnia. Én ezeket a közlekedési infókat látom és hoztam, most ha önök is látnak valamit, ezt a Körmend FM Facebook üzenetére tudják elküldeni, vezessenek óvatosan.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Pursuits. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

Dej Nuru és Gigi D'Agostino, Emma Mind című közösen forgott a 99.8-on ezen a szép, bár kissé hűvös októberi napon, és ahogy közeledünk az estéhez, bizony érezni is fogjuk, hogy már nem nyár van. A délután második felében fokozatosan hűl tovább a levegő, estére pedig már kifejezetten hűvös időre lehet számítani, de hogy pontosan milyen idő vár ránk a hétvégén vagy a jövő héten, akkor érdemes lesz tényleg velünk tölteni a délutánt, hiszen a részletekkel majd érkezik Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője. Addig pedig folytatjuk a péntek délutánt. A zenék sorában Maroon 5 és Christina Aguilera közöset szól most. Ez nem más, mint a Moves Like Jagger. Jó rádiózást!

Black Eyed Peas és senkire valamint a Girl Like Me szólt nálunk itt a 99-80 az elmúlt percekben, és néhány perc az első óránk végéhez, néhány perc múlva az első óránk végéhez is elérkezünk, így a péntek délutánban. Kettőkor Király Erika kolléganőm érkezik a legfontosabb hírekkel és infokkal, aztán érdemes itt maradni, hiszen a folytatásban is készülök jó zenékkel, hozok programajánlót, és természetesen a kalendáriumi böngésztő sem marad el. Várom vissza önöket tehát a hírek után is, addig pedig a hírek előtt még Békmát, Paulina, valamint Tom Grennan énekel nekünk jó rádiózást.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűjtés során.
1: A programsorozat keretében vezetett madármegfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30 indult Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
3: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Korenny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka, személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár Intézmény vezetője, a gyakorlóiskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári Könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlő fertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodójel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
0: Sporthírek.
1: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péterfát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszky Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Egy perccel járunk, 4:30 után folytatjuk a péntek délutánt, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok itt a Körmend FM-en. Igazán jó slágerek indították ezt az órát is, és ígérem, tartom magam ahhoz, hogy a hét utolsó munkanapjának hátralévő óráit egy kicsit segítsem meggyorsítani, ha mással nem, legalább a ritmussal. A zenék mellett pedig természetesen arról sem feledkezem meg, hogy mindjárt itt a hétvége, úgyhogy nézelődöm majd a programok közt, és hát ha akad valami jó kis kikapcsolódás vagy kiruccanás, amihez kedvet kapnak. De addig is jöjjön tovább a zene, Gia Farrell és a Hit Me Up-szól, ráthangolva a folytatás.

0: Selena Gomez és a Similar forgott a 99.8-on az elmúlt percekben, október 2-án, amikor is a Petrák és az Ödönök ünneplik névnapjukat, ezúton is Isten éltesse őket, illetve mindenkit, aki ma ünnepel. Október 2-a a nemzetközi erőszakmentesség napja is, amelyet Mahatma Gandhi születésnapján tartanak, de ezen a napon van a mosoly világnapja is, és egy kis érdekesség ehhez kapcsolódóan egy mosolyhoz állítólag jóval kevesebb arcizom munkája szükséges, mint egy homlokráncoláshoz, vagyis még csak különösebb erőfeszítésünkbe se kerül. Ráadásul a mosoly ragadós, ha valaki ránk mosolyog, sokszor ösztönösen mi is visszamosolygunk, úgyhogy ha már péntek van, tegyünk egy próbát, mosolyogjunk egyet, mert lehet, hogy valaki másnak is jobb kedve lesz tőle. Ez pedig legyen a mai kalendáriumi böngészünk üzenete, egy kis jó kedv még soha nem ártott. És talán erről énekel nekünk a folytatásban a Mary Popkids és Punani Masszív is, hiszen tőlük érkezik a mosoly most itt a 99.8-on.
1: Hajnali fény, az élet kékegén veled, érett képregényben élek én, a tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Szóló.

0: Mozi ajánló.
1: Ma is kinyitjuk kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház. Nézzük, hogy mára mit kínál azoknak, akik a hétvégét egy jó kis filmmel indítanak. Délután 3 óra 10 perctől a Vadon szíve című amerikai kalandfilmet tűzték vászonra, amelyben egy volt különleges műveleti katona és nyugdíjazott harci kutyája egy alaszkai repülőgép szerencsétlenség után próbálnak visszajutni a civilizációba. Ezt a különleges kalandot nézhetik meg, tehát délután 3 óra után 10 perccel, aztán 5 órától érkezik a Vajana élőszereplős változata, amelyben Vajana ismét útra kell, ezúttal a Motuni szigetét körülvevő korallzátonyon túra Mauival az oldalán. A felnőttebb közösségnek pedig ott van a Verity című amerikai krimi thriller, amelyet este 19-20-as kezdéssel tűztek vászonra. Egy fiatal írónő, egy híres pályatársa otthonában talál egy hátborzongató kéziratot, és hamarosan már azt sem tudja, hogy kinek hihet, és mi az igazság. Tehát a mai napra ez a Körmendi mozi kínálata, de természetesen a délutánban még hozni fogom a hétvégi film ajánlót. Tartsanak mindenképpen vele, mára pedig jó mozizást!

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Tegnap volt az idősek világnapja, és természetesen idén sem feledkeznek meg Körmenden a város szépkorúiról. Az előző évek hagyományához híven ezúttal is egy kellemes programmal készül számukra. A város október 4-én vasárnap délután 4 órára várják tehát a szépkorúakat a Batthyány Örökség Központ színház termébe, ahol a polgármesteri köszöntőt követően igazi tánc-dal-fesztivál hangulat költözik a terembe. Az Operett Musical Voices műsorával gondoskodik majd a jókedvről és a jól ismert dallamokról. A program ingyenes, minden körmendi szépkorút szeretettel várnak egy kellemes, zenés délutára. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling? Head toss, check

Egy újabb óra végéhez közelítünk, perceken belül 3 óra, amikor is Király Erika kolléganőm hozza ismét a legfontosabb híreket, infokat, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a délutánt, a következő órában pedig vendégem is lesz a Körmendi Boldog Batthyány László katolikus általános iskola intézmény vezetőjével, Kiskos Kittivel beszélgetünk az iskola életéről.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új barkácsáruház nyílt Görmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Görmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Görmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a Görmendi Bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az országos könyvtári napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
1: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vád szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet, több mint 270.000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár művelődési központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszíntársulat és a 19 éves Üss a hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágot a szervező.
3: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és minden napi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, egy üvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szervező nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
1: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
1: Tovább jutott a Görmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A Görmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

Néhány perccel vagyunk, 3 óra után folytatódik a délután itt a 99.8, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Ebben az egy órában egy érdekes beszélgetéssel készülünk. Kiskós Kittivel, a Körmendi Boldog Batyány László katolikus általános iskola vezetőjével beszélgetünk majd arról, hogy hogyan indult az idei tanév, milyen tapasztalatokkal telt az első hónap, és hogy hogy áll vissza szépen lassan az iskolai élet a megszokott rendbe. Közben pedig már közelednek azok a programok is, amelyek a nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek adnak lehetőséget arra, hogy megismerkedjenek az iskolával, a közösséggel és azzal, hogy mi vár rájuk jövőre. Szóval sok mindenről szó lesz hamarosan, tartsanak velünk, maradjanak itt a Körmendi.

0: Október első napjaiban járunk, vagyis már egy hónap is eltelt azóta, hogy elindult a 2026-os, 2027-es tanév az iskolánkban. Az első hetek tapasztalatai ilyenkor már kezdenek kirajzolódni, és közben elindulnak azok a programok is, amelyek elsősorban a jelenlegi nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek szólnak. Ezeken az alkalmakon a leendő kisiskolások és családjaik ismerkedhetnek a város iskoláival, bepillanthatnak az ott folyó munkába, és egy kicsit közelebb kerülhetnek ahhoz a döntéshez is, hogy jövőre melyik intézmény kapjon fontos szerepet a gyermek életében. A körmendi iskolák között természetesen ott van a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola is, amelynek vezetője Kiskus Kitti a Körmend FM stúdiójának most a vendége. A következő egy órában vele beszélgetünk arról, hogy miként indult az idei tanév, milyen változásokat hozott az iskola életében, és milyen tapasztalatokkal gazdagodtak az első hetekben, és természetesen arról is, hogy milyen programokkal, eseményekkel készülnek az idei tanévben. Köszöntelek ismét itt nálunk, Kitti. Kezdjük is szerintem az elején, hogy hogyan indult az idei tanév a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskolában.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy most is itt lehetek. Hát szeptember 1-én 339 tanulóval kezdtük meg az idei tanévünket. Egy nagyon izgalmas év elé nézünk, hiszen elég sok változás volt itt az intézmény körül. Ugye a tagiskolánk, a Gelsekaráti tagiskola megszűnt, új iskola lelkészünk lett Óra Krisztián személyében, és hát azt gondolom, hogy ugye két osztálya több osztályunk is lett, tehát nagyon sok feladattal néztünk itt szembe, de hát nagyon izgatottan vártuk a tanévkezdést, és hát a Gelsekarát és az első osztályos tanulókat is.
0: Hogy alakult ez a beintegrálás, mert mondhatjuk annak, hogy a Gelsekaráti iskolának a diákjait ide be kellett integrálnotok. Feltételezhetően lettek elsősök is, illetve a már meglévő osztályokat még pluszba kiegészítettétek.
1: Igen, első osztályba is érkeztek a Gelsekaráti tagintézményből tanulók. A tavalyi tanév végén a fenntartó megszüntette a felső tagozatot. Az alsó tagozat működését szerettük volna tovább is folytatni összevont osztályokba csoportbontással. A szülők viszont úgy döntöttek, hogy a gyerekeket, az alsó tanulókat is beiratják más intézményekbe. Voltak, akik hozzánk voltak, akik a város másik két iskolájába, vagy akár egyéb más intézményekbe folytatták a tanulmányaikat. Így kialakult egy 35 fős kis csapat, akik a Gelsekaráti tagintézményből érkeznek hozzánk minden reggel. Hát nyilván nekik volt ez, azt gondolom, hogy a legnehezebb, hiszen nagyobb iskolába jöttek, azért ők mégiscsak egy picit, kicsit több mint 50-en voltak a tavalyi tanévben, egy kis közösségből érkeztek, tehát talán nekik volt a legizgalmasabb, illetve a szüleiknek, úgyhogy többször is tartottuk szülőértekezletet közvetlenül a tanév kezdése előtt is, illetve egy iskolabusztus indítunk minden reggel a Gelsekarátról, és délután viszi vissza az iskolabusz ezeket a tanulókat, az iskolabuszon felügyeletet biztosítunk, tehát hogy igyekeztünk a mindent tőlünk telhetőt megtenni annak érdekében, hogy a lehető legrugalmasabb legyen ezeknek a gyerekeknek az iskolaváltás. A nyolcadik osztályosokat meghagytuk egy osztályba, tehát ők külön vannak. Úgy gondoltuk, hogy miután ők már 8 éve együtt alkotnak egy közösséget, illetve az osztályfőnökük is az iskola dolgozója lett, így ők külön osztályba vannak. Azt gondolom, hogy ez őnekik egy nagyon szerencsés. A többiek pedig beintegrálódtak 2-en, 4-en, 6-an, 5-en a már meglévő osztályainkba. Igyekeztünk azt is figyelembe venni, hogy a Gelsekarától érkező gyerekek egy osztályba kerüljenek, tehát hogy legyen mindenkinek ismerőse. Én úgy érzem, meg úgy látom, hogy a folyosón is nagyon hamar kapcsolatokat teremtettek a körmendi gyerekekkel, és többször látom a felsősöket iskola után is, akár a főtéren, vagy mondják is, hogy többször találkoznak, úgyhogy azt gondolom, hogy így az első lépések azok jól teltek. Nyilván az intézmény napi rendjéhez alkalmazkodniuk kell, náluk egy picit máshogyan volt, de azt gondolom, hogy ezt is szépen lassan megszokják, és úgy gondolom, hogy azért most már egy szeptember vége, október elejére ki is alakult mindenkinek a napja. Az biztos, hogy talán úgy gondolom, hogy nekik volt ez a legnehezebb, illetve ugye az iskola megszűnésével, a felső tagozat megszűnésével három pedagógus és egy iskolatitkár és pedagógia asszisztens két munkakörben rendelkező kolléganő került az intézménybe, tehát ők is ugyanolyan egyenértékű tantestületi tagok lettek, mint ahogyan a többiek is.
0: És hogy fogadta a nevelőtestület az új érkezőket?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon jól, tehát azért ők eljöttek már júniusban is bemutatkozni, van közöttük ugye körmend is, tehát van, akit már a korábban is ismertek a kollégák. Azt gondolom, hogy ők is egy nagyon nyitott személyiségű emberek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jól sikerült így az összecsiszolódás. Nyilván segített az is, hogy már mindjárt az első napon ott augusztusban közösen mentünk Sárvára a tanévnyitó szentmisére, ez egy ilyen buszos utazás volt, itt tudtak egy kicsit ismerni. ismerkedni, beszélgetni a többiekkel, úgymond kötetlen formába, és hát azt gondolom, hogy az első visszajelzéseik alapján jól érzik magukat. Reméljük, hogy így is marad.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A UR Diszkont aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Diszkontban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat. Árértékarányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma! SOT Pharma, mert az emberi egészség számít.
3: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
1: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: október első napjaiban járunk, tehát már egy hónap eltelt azóta, hogy elindult a tanév az iskolákban, és már nagyon sok mindenről szó esett az elmúlt percekben, hiszen stúdiónk vendége Kiskós Kitti, a Körmendi Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola intézményvezetője. Tulajdonképpen flottul elindult a tanév, ezáltal indulnak a programok is nálatok. Talán kezdjük azzal, amit már az elején is elmondtam, hogy nem csak az iskola kezdődött, hanem az óvoda is, és hát ugye, akik eddig középsősök voltak, nagy csoportosok lettek, akik jövőre első osztályba mennek. Nekik mivel készültek az idei évben?
1: Igen, azt gondolom, hogy talán a nagycsoportos szülőknek a legizgalmasabb még itt ez az első időszak így a beiratkozásig. Én arra buzdítok mindenkit, hogy nézzék meg az iskolákat, érdeklődjenek bátran, és az alapján választanak, tehát mindenhova menjenek el, nézzenek körül, vegyenek részt rendezvényeken. Én az iskolákkal egyeztettünk, közösen megbeszéltük, hogy ne legyenek ütközések a programjainkban, úgyhogy én azt gondolom, hogy így mind a három intézményt meg tudják nézni itt a körmendi viszonylatot tekintve. Mi három foglalkozással készülünk a leendő első osztályosoknak. Az egyik az október 6-án kedden lesz, ez a kukucskálónak az első felvonása, ez tényleg egy igazi kukucskáló. Egy kicsit szabadabb, egy közös résszel kezdünk, majd utána a gyerekeknek lesz lehetőségük tényleg bekukucskálni az iskolába, a játékokat kipróbálni. Reméljük, hogy jó idő lesz, és akkor az udvarra is tudunk menni. Tehát egy ilyen kicsit szabad, játékos, ismerkedős alkalmat szeretnénk először, aztán december 1-én az advent jegyében szeretnénk egy foglalkozást tartani a gyerekeknek, és február 9-én pedig a farsang lenne a fő téma, ezek mind keddi napok, amiken majd várni fogjuk az óvodásokat. És hát itt is köszönöm szépen a körmendi óvodáknak, hogy segítenek abba, hogy ezeket a meghívókat, illetve a kis leveleket eljuttassuk a gyerekeknek, mert nagyon nagy segítségre vannak, hogy így minden leendő elsőshöz el tudunk jutni, és a beiratkozás az pedig ugye áprilisban majd, április 22-23-án lesz majd, úgyhogy addig ezek a programok mind lezajlódnak, és akkor mindenki tud választani. Két első osztályt tervezünk indítani, és hát ugye a két jelenlegi negyedikes osztályfőnök, Károly Kitti és Zsigmond Horváth Edina lesznek a két osztálynak az osztályfőnökei, ővelük is tudnak már az első alkalommal is találkozni a szülők is, és a gyerekek is, és lehetőség nyílik arra, kérdéseket feltegyenek, de úgy gondolom, hogy itt az első alkalommal is, de nyilván később is lesz erre majd lehetőség.
0: Így visszagondolva az előző évekre, hogy látod, hogy mekkora az érdeklődés egyébként egy ilyen program iránt a nagycsoportos szülők részéről?
1: Én nagyon örülök neki, mert úgy gondolom, hogy van érdeklődés. Nyilván azért azt tudjuk, hogy a téli időszakban a betegségek azért, főleg a farsang időszakban azért beleszoktak szólni, de én örülök neki, hogy van érdeklődés, és annak is örülök, hogyha a szülők kérdeznek, hiszen akkor tudunk hiteles információkat átadni, úgyhogy tényleg nagy szeretettel várjuk a gyerekeket október 6-án.

0: Térjünk át akkor az ovisokról, az iskolásokra, hiszen az iskolában is számos program van minden évben, és szerintem ez az idei tanévben sem lesz másképp. Mivel kezdtek?
1: Az az igazság, hogy ugye ilyenkor mindig megtervezzük a munkaterveinket, a kisebb munkaközösségek is, a teremtésvédelmi dolgokat is, aztán így egész iskola tekintetében is, aztán mindig jönnek plusz programok, a külsős kapcsolatok révén, mozilátogatás, színházlátogatás, tehát a könyvtári foglalkozások, tehát rengeteg program, amibe belekapcsolódunk. Nyilván az évnyitó szentmise az most egy nagy elindulása volt a tanévnek a templomban, és aztán szépen sorra az Európai Diásportnaptól elkezdve az Agrárkaland, ahol az ötödikesek vannak, az Állatok Világnapja, október 1-én volt az elsősöknek az avatása, a Rába parton, ugye itt Vattyány és kisdiákká fogadtuk őket, egy egész délutános móka és kacagás keretében. Hát itt szépen sorra jönnek az őszi programjaink egészségneveléssel kapcsolatban, aztán az Erzsébet nap itt, ami egy kicsit nagyobb hangsúlyt fog nálunk kapni, ugye az Erzsébet napi vásárunk, ami most már hagyományos, a 6. ilyen vásárunk lesz november 20-án, adventi termékekkel, portékákkal készülnek a szülők erre a vásárra, ez most egy kicsit nagyobb rendezvényünk lesz, aztán pedig hát következik az advent, ami azt gondolom, hogy egyébként is és katolikus iskola révén még egy nagyobb hangsúlyos ünnepünk lesz, és természetesen, hát ahogy említettem, a kisebb, úgynevezett kisebb programjaink, azok pedig folyamatosan futnak a mindennapok során, úgyhogy azt gondolom, hogy a nagyon fontos, hogy a tanulás mellett erre is egy kicsit hagyjunk időt, és erre is legyen a gyerekeknek egy kis kikapcsolódási lehetősége.
0: Említetted a tanévnyitó szentmisét, és akkor itt, sőt már az elején említetted, hogy új iskola lelkész van, Óra Krisztián személyében, erről is beszéljünk egy kicsit.
1: Igen, Püspök atya döntése alapján ugye Kis László atyát és Szántó Adriánt is ugye elhelyezte augusztus 1-től, és két új atya érkezett helyettük. Ugye Óra Krisztián, aki ugye már volt itt Körmenden, ő lett az iskola lelkészünk is, és ugye káplánként pedig Csupor Márton került hozzánk, aki szintén ugye az iskolában gyakran megfordul, hiszen hittant is tanít. Azt gondolom, hogy nagyon jól sikerültek így az első közös rendezvények, mind a két atya nagyon nyitott. Régi hagyományos dolgainkat szeretnénk megtartani, és hát nyilván az ő személyiségüket is, és az ő ötleteiket is szeretnénk majd így szépen az iskolai életbe bevonni. Elkezdődtek az osztálymiség hittanórák keretében, tehát azért igyekeznek egy-egy évfolyamot osztálymisére is átvinni az iskola kápolnájába. Az első áldozási felkészítések, illetve hát ugye Sára nővér, aki a stabil pontja az iskolának, ugye ő pedig a lelki órákat is továbbra is viszi, tehát azt gondolom, hogy így viszonylag gördülékenyen zajlott így a

0: az elindulás, és úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon pozitívan álltak az iskolához.
1: És a gyerekek hogy fogadták őket?
0: Én azt gondolom, hogy jól fogadták őket, nagyon kedves személyiségek, ugye Laci atya jobban a kicsiknél volt hittanórán, Krisztián atya ő most a 7.-8. osoknál van, tehát a nagyobbakat tanítja hittamból, de azt gondolom, hogy nagyon jól fogadták őket, Krisztián atya van, hogy többször is bejön úgy, hogy nincsen órája, tehát hogy így próbál a nevelőkkel is és a gyerekekkel is nagyon jó kapcsolatot ápolni.

0: hamarosan kukucskálóval várják a nagycsoportos óvodásokat és azok szüleit a körmendi Boldog Batthyány László katolikus általános iskolába, és az új tanév rengeteg változást is hozott, ahogy hallhattuk az előzőekben már, hiszen stúdiónk vendége Kiskós Kiti, a körmendi Boldog Batthyány László katolikus általános iskola intézmény vezetője. Számos programról szó esett már, viszont az előző évekhez hasonlóan az idén is különféle pályázatokban is részt vesztek. Erről is mesélj nekünk egy kicsit.
1: 2018 óta vagyunk örökös ökoiskola. Ennek az örökös ökoiskolai munkának lett a gyümölcse, mint egyházi iskolaként a Teremtésvédő Iskola cím, amit most már egy éve birtoklunk. Egy nagyon komoly munka van ez mögött, a Teremtésvédő Iskola cím mögött, és azt gondolom, hogy ez azért működik annyira jól, mert hogy van egy összefogó, ugye Pendli Gáborné Puskás Marietta, de minden nevelő hozzáteszi a magáét. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy a másodikosok a kiskertben dolgoznak, a nagyok túráznak, tehát mindenki egy kicsit hozzátesz, vagy zarándoklat van, vagy biciklis zarándoklat van, tehát mindenki egy kicsit hozzátesz ehhez. Nagyon vagy a most, hogyha pályázatokat nézzük, akkor a rajzpályázat is ezzel kapcsolatos. Tehát ez egy nagyon elég átfogó történet, ez a teremtésvédelem nálunk, és nagyon nagy hangsúlyt is fektetünk rá. Tehát ez továbbra is az idén is, és új ötletekkel gazdagodtunk, úgyhogy szerencsére ezeket is beépítettük a munkatervbe. A másik ilyen nagy projekt pedig ugye az aktív iskola. Tavaly évben megcéloztuk a bronz fokozatot a klubszint után. Ez is egy nagyon nagy csapatmunka eredménye volt. Ugye Déri Kalamár, Krisztina és Balogh Bence testnevelő ők fogták össze az aktív iskolát. Kriszti az adminisztrációban rengeteget dolgozott, úgyhogy ennek köszönhetően sikerült elérnünk a bronz fokozatot, ami természetesen egy nagyon jó hír, és nagyon örültünk neki, mert ugye ezzel nagyon sok mindent kaptunk is. Tehát így gondolom, sportszervásárlási utalványra, akár barkács utalványra, elektronikus cikkeket, a tanulóknak ajándéktárgyakat, amiket majd most a sportversenyek során ki tudunk osztani, motivációs feliratokat, tehát rengeteg minden olyan dolgot hozott ez az aktív iskola program, amit nagyon érdemes csinálni, és igazából össze kellett fogni azokat a dolgokat, amiket eddig is csináltunk, és ezt egy rendszerbe kellett tekinteni, tehát azt gondolom, hogy ez megint egy olyan nagyon, nagyon sokat hozott a gyerekeknek is. Fesztiválokat szerveztünk, tehát tényleg összekapcsolódva a teremtésvédelemmel, gyalogtúrát, biciklis zarándoklatot, tehát hogy nagyon sok minden volt, amit az aktív iskola program keretében megvalósítottunk, úgyhogy az idei cél egy szintlépés lesz, ami azért nem lesz egyszerű, hiszen azért a Magyar Diák Sportszövetség ezt nagyon okosan csinálja, hogy azért olyan könnyen nem lehet bronz akár, vagy ezüst, vagy hát aranyszintet meg pláne elérni, tehát nyilván kicsit bővítettük most ezt a vállalt szempontoknak a listáját, de hát igyekszünk ezeknek is megfelelni, és hogyha jövőre jövök, akkor szeretném már azt mondani, hogy igen, ezüst fokozatú az iskolánk.
0: Nagyon jól hangzik, és hát a gyerekek szerintem nagyon élvezik ezt, hogy egy ilyen aktív iskola részesei lehetnek. Ahogy így hallgattalak, egy nagyon mozgalmas tanév indult el, és nagyon sok minden jót kínál, mind akár a diákoknak, mind akár az érdeklődőknek. Én kívánom, hogy a legelső ilyen kukucskáló programotokra is nagyon sokan menjenek és érdeklődjenek, nézelődjenek a Batthyány iskola házatáján, és sok sikert kívánok én is ahhoz, hogy az aktív iskola program keretében meglegyen ez az ezüst fokozat.
1: Köszönjük szépen, és akkor szeretettel várjuk a gyerekeket október 6-án 3:30-tól az iskola kisépületében egy kukucskáló foglalkozásra.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nagyapámtól tanultam. Minőségi munkát csak minőségi szerszámokkal lehet végezni. Ezért nem kérdés, vásárolni a Niederer Barkács áruházba járok. Barkácsolás, felújítás vagy kertészkedés. Szerszámok, festékek, kertészeti termékek és még sok minden más. Egy helyen, Körmenden, a Rákóczi út 55-ös szám alatt. Niederer Barkács áruház Körmend, hétfőtől szombatig, reggel 8-tól este 7 óráig várjuk.
2: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
1: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
3: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: A UR Discount aktuális akciói. Október 1-től október 31-ig Mécses és Mécses Betétvásár a UR Discountban. Körmenden egyedülálló minőségi és ízléses üvegmécsesek széles választékával várjuk a vásárlóinkat, árérték arányban nagyon kedvező ajánlatainkkal. Október 16-ától az üzletparkolójában sírdísz és koszorúvásár. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. UR Discount Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
7: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
7: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
8: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót tihanyrét. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűzés során.
8: A programsorozat keretében vezetett madármegfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30-kor indul Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
10: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vasmegyei Könyvtári Napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel Könyvtár és a Vasvári Könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Korreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárral gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár intézmény vezetője, a gyakorlóiskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, Könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Futat.
8: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
11: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
8: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlő fertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodó jel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
7: Sporthírek.
8: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péter fát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszki Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
7: Időjárás jelentés.
8: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
12: és most.
7: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában.
13: 99.8.
7: Körmend FM.
13: Körmend FM.
7: Ebben az órában is rád hangolva.

Résen indult a hét utolsó délutánjának utolsó órája is. 2 perccel vagyunk, 4:45 után, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, úgyhogy tartsanak velem ebben a rövid kis időben. Még ami hátra van ebből a délutánból, igyekszem továbbra is jó zenéket hozni, és tovább pörgetni azt a fránya munkaidőt, ami még a mai napból hátra van. Marshmallow, Thomas Rhett, BLR és The Course indították az órát, Train idei sikerével, a The Weeknd-nel pedig megyünk is tovább, jó rádiózást!

0: mozi ajánló.
1: Délután folyamán már szó esett a filmekről, vagyis hogy már amit kínál a Körmendi Senkovics Imre Filmszínház. Na de hogy a hétvégén mikor és mit láthatunk, azt a következő percekben Mayer Rudolftól, a Körmendi mozit is üzemeltető Agora Szavária Nonprofit Kft. Filmszakági munkatársától hallják.
2: Minden várakozásunkat felülmúlt az elmúlt hétvégén az új Brad Pitt film. Itt egy 30 ezeren nézték meg országosan ezt az alkotást. Maga a történet sem hétköznapi, Brad Pitt, mint egy kommandós a kutyájával lezuhan Alaszkában, és innentől kezdve a történet maga a túlélésről szól. Ahogy említettem, nagyon sokan nézték a hétvégén a moziban, ez lesz a fő alkotás Körmenden is, a Senkovics Imre Filmszínházban. Készülünk egy új filmmel is, nem is akármivel. Colin Hoover azonos című regénye, ami óriási siker volt az egész világon, és magyar nyelvre is lefordították, ez a Verity, és nem is akármilyen szereposztás, mint a főszerepben Anne Hathaway és Dakota Johnson szerepel. Talán a történetet sokan ismerik, főhősünk nagyszerű író, de egy autóbaleset miatt megsérül, és hát felkérik a kevésbé jó író Dakota Johnson szerepében, hogy segítsen be, és itt kezdődnek a bonyodalmak, mert az írónő egyik titkos naplóját megtalálja az épületbe, és a férjével is egyfajta szerelem szövődik, és hát meglehetősen izgalmasan alakul maga a történet, tehát a Verity a másik film, amit a hétvégén vetítünk. Bár az első hétvégén a félrelépni szabad az új magyar filmvígjáték nem hozott olyan nagyon-nagyon sok nézőt, ennek ellenére nagyon jó kis filmvígjátékról van szó, és nem is akárki játsza benne a főszerepet, mint Vida Péter, Jámbor Nándor és Czakó Gyulcsi. Hát ez egy igazi bohózat, sok szálon futó szerelmi történet, és ahogy a címében is benne van, hát félrelépni szabad ebben az esetben, tehát egy fergeteges filmvégigjátékot mutatunk be vasárnap. A gyerekeknek a korábban már vetített Bajánát kívánjuk, illetve egy orosz animációs filmet, a Macskák a múzeumban, ennek is a második részét, az első két évvel ezelőtt mutatták be a mozik, és ezúttal Egyiptomba látogatnak a cicáik. Mindenkinek kívánok jó filmet.
1: Tehát, ha ma nem is, a hétvégén irány a Körmendi mozi, Mayer Rudinak pedig köszönjük a mai mozi ajánlót.
0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
4: Na ezt nem hiszed el. Álmai Divian konyhája most 25% kedvezménnyel. Október 15-e és 18-a között glamour kuponnal Körmenden a Trend Konyha stúdióban. Ráadásul ingyenes 3D látványtervezéssel. Trend Konyha stúdió, Körmend, Szabadságtér 8. Csap le a 25%-ra. A te konyhád, a te stílusod. Trend.
5: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a DNS Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
6: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.sot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
7: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Örvend FM. Programajánló.
1: Ígértem, hogy kicsit böngészünk a hétvégi programok közt is. Két lehetőséget mindenképpen érdemes megemlíteni. Szombaton délután 5 órakor a Batthyány kastély dísztermében Horváth Róbert hegedű művészet klasszikus zenei hangversenyt. Egy kellemes őszi szombat délutánhoz igazán szép program lehet. Ha pedig egy kis kirándulással is összekötnék a hétvégét, akkor érdemes Cák felé elindulni, hiszen október 3-án és 4-én rendezik meg a Cáki Gesztenyés Gasztrofesztivált. A két nap alatt zene, népzene, kézműves vásár, finom ételek és természetesen gesztenyés finomságok várják a látogatókat. Szombaton pedig még gyermekprogramok és egy kis őszi túra is szerepel a kínálatban. És ugye ehhez a hétvégi program kínálathoz milyen időt jósolnak nekünk? Azt bízzuk a szakértőre, hamarosan Péter Veri Tibor, a Hungaromet vasi észlelő járulja el, hogy mi vár ránk az előttünk álló hétvégén. Egy,

0: És akkor, ahogy ígértem, a program ajánlónk végén, hogy milyen idő lesz az előttünk álló hétvégén, azt a következőkben állandó szakértőnk, Péter Bári Tibor, a Hungaromet helyi észlelőjárója el nekünk.
1: Még egy hétig nem sok mindent látni. Igazándiból ez az anticiklon mozgatja csak néha középpontját körülöttünk, de nagy kontraszt, a hüvös, eléggé hüvös. Ilyen 4-5 fokos minimumok voltak jellemzően, talajon meg 1-2-3, tehát kifejezetten hűvösek voltak, átlagosan is egyébként, így októberben 4-5 fok a minimum átlag, de még szeptemberben is ugye 25 fok volt a maximumok közepe. Nem lett rekord, 2 éve 25-8 volt, de azért az magas, tehát azért mondom, hogy ez marad. Tehát a kellemes, 20-25 fok között lesz, lassan fog majd csökkenni ezt a változást 8-a után látni. Ezek az 1-2 fokok állandósultak, a közép, ami a minimumban 2 méterre, meg 5 fok körül marad. Vannak fagyzugok az őrségben és Zalában is, ilyen völgyes településeken, dombok közti mélyedésekben, kisebb völgyekből alacsonyabb is van, de aztán kisebb ködfoltok, általában az ilyen sekélyköd, ami így olyan 1 méterre van a talajtól, tehát nem rontja annyira a látást, csak a talaj közelébe látszik, hogy lebeg. És hát ez gyorsan feloszlik általában minden nap, és utána akkor elég gyorsan emelkedik erre a 20-25-ös délutánok, azok órákon keresztül. Valamivel felhősebb lesz a hétvégén, fától gomoly felhősebb, nem lesz ilyen zavartalan, de hőmérsékletben még drasztikus változás nem lesz. Megmarad ez a közel 20 fokos napi hőingás. Ugye a 4-5 fokokról 23-24, sőt tegnap 25,7 volt az állomásod, tehát 26-ra ment föl 4,3-ról.
0: Jó időt ígérnek a meteorológusok a hétvégére, úgyhogy mindenképpen érdemes szabadtéri programokat tervezni. Péter Bári Tibornak, a Hungaromet vasi észlelőjének pedig köszönjük a legfrissebb infókat. Egy hét múlva várjuk vissza.

Toby Romeo és a Roger Sanchez Make You Mine című legfrissebb közöse forgott a 99.87, lassan a péntek délutánunk is a végéhez ér. Itt az ideje, hogy elköszönjek önöktől. Remélem, hogy jól telt velünk ez a néhány óra, és sikerült egy kicsit könnyebbé, vidáman betenni a hét utolsó munkanapját, akiknek pedig még van belőle hátra néhány óra, kitartást kívánok. Jöhet a hétvége azoknak, akiknek már letelt, pihenéssel, családi programokkal, kiránduláson, vagy éppen azzal, ami önöknek igazán feltöltődést jelent. A Körmend FM természetesen a hétvégén is szolgáltatja a jó zenéket, úgyhogy érdemes velünk tartani. Én pedig most megköszönöm a társaságukat, Tóth Cilit hallották hétfőn. Ismét várom önöket itt a 99.8-on, addig is vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvégét, és élvezzék, hogy most egy kicsit nem kell rohanni. Szép hétvégét még egyszer, hétfőn várom önöket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: Az őszi programszezon pedig most hétvégén szombaton el is indítjátok. Mivel készültek?
2: Az Oktoberfesttel. Délután 2-től a Lunch Barban bajor perec, fűszeres sajtkrém és müncheni sörök hozzák el a bajor hangulatot. Lesz sörpong, este 7:30-tól pedig DJ Matteo gondoskodik a buliról. Érdemes egy délutáni fürdőzéssel vagy egy vacsorával összekötni a programot és baráti társasággal eljönni hozzánk.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A Boszorkány Konyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti parti következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig 3 különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem. Mi várható a következő héten?
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Új barkácsáruház nyílt Görmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Görmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Görmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a Körmendi Bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az országos könyvtári napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
4: A Faluli Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
3: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vád szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet, több mint 270 000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a Szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszíntársulat és a 19 éves Üss a Hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágot a szervező.
5: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szervező nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
3: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
3: Tovább jutott a Körmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A Körmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter húsboltban.
2: Új korszak, új név, új dalok. Megjelent Miley vadonatúj albuma, a Bass Persuades. Keresd az összes digitális zenei felületen.

0: Megérkezett az ősz. Ideje új cipőbe lépni. Shoemakers Outlet Körmend, ahol a stílus és a kényelem outlet árakon vár. Őszi cipők, száraz cipők és csizmák széles választékban, kedvező áron. Ne csak az időjáráshoz igazodj, igazítsd hozzá a cipődet is. Várunk Körmenden a Dienes Lajos út 7 szám alatt. Shoemakers Outlet, a cipő outlet.
1: Biztos munkahelyet keresel, versenyképes fizetéssel és kiszámítható jövővel. Folyamatosan fejlődő gyógyszeripari gyárunkba várjuk jelentkezésed vizuális ellenőr és gépkezelő pozícióba Lukács házára. Kiemelkedő juttatási csomag, stabil háttér, családias légkör, ingyenes buszjáratok több településről. Jelentkezz most a karrier oldalunkon keresztül magyarország.shot.com vagy keresd hirdetéseinket a profession.hu oldalán. Személyesen találkozhatunk a Körmendi Kulturális Központ állásbörzéjén október 1-én. Légy te is a SOT csapatának része. Jelentkezz még ma. SOT Pharma. Mert az emberi egészség számít.
2: Reklámot hallottak.
3: És most.
2: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon vegyen részt, egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: A programsorozat keretében vezetett madár megfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30 indult Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
3: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Korenny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár intézmény vezetője, a gyakorló iskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlő fertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodójel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
0: Sporthírek.
1: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péterfát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszky Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden

0: Európai Turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: A felnapom szomorúság. Aggódom, hogy hogyan élek. Olyan leszek, mint ők, ha elpeccel majd a keserűségem.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Megszakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, ez te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd megveled a fáradt, fémpoló vándormadár. Mi más is lehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kisdiák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, várnom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon, elköszönök magamtól.

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradjak, legyen.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből.
1: Mindjárt folytatjuk.
2: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám következik.
3: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
4: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
3: Az őszi programszezon pedig most hétvégén szombaton el is indítjátok. Mivel készültek?
4: Az Oktoberfesttel. Délután 2-től a Lunch Barban bajor perec, fűszeres sajtkrém és müncheni sörök hozzák el a bajor hangulatot. Lesz sörpong, este 7:30-től pedig DJ Matteo gondoskodik a buliról. Érdemes egy délutáni fürdőzéssel vagy egy vacsorával összekötni a programot és baráti társasággal eljönni hozzánk.
3: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
4: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat, lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
3: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
4: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
3: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
4: Ősztől egészen decemberig 3 különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky is szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
3: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem. Mi várható a következő héten?
4: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
3: Hol találhatunk további részleteket?
4: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
3: És jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Új barkácsáruház nyílt Görmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Görmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Görmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a körmendi bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az Országos Könyvtári Napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
6: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az Országos Könyvtári Napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
5: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vád szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet, több mint 270 000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a Szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztal beszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszíntársulat és a 19 éves Üss a Hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágota szervező.
7: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szerveződések nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
5: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
5: Tovább jutott a körmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A körmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
5: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
0: És most! A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az esemény sorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madármegfigyelő túrákon, madárgyűjtési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
1: A programsorozat keretében vezetett madár megfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30 indult Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
3: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Korreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárral gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár intézmény vezetője, a gyakorlóiskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
1: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet, a szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
1: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlőfertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodó jel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlősgazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
0: Sporthírek.
1: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péterfát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszki Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Beléptünk az őszbe, és lassan a tél is közeledik. Vajon hogyan változik ilyenkor a Muse Fun & Wellness Park élete? Ezt kérdezem Dercsényi Orsi programigazgatótól.
2: A hűvösebb napokon még jó lesőbb a meleg víz, a szauna és egy kis kényeztetés. Emellett közös élményekre is készülünk. Gasztronómiai programokkal, családi délutánokkal és zenés estékkel. Ezekre a körmendi és környékbeli vendégeinket is szeretettel várjuk, akár egyetlen délutánra, vagy estére.
1: Az őszi programszezon pedig most hétvégén szombaton el is indítjátok. Mivel készültek?
2: Az Oktoberfesttel. Délután 2-től a Lunch Barban Bajor Perec, fűszeres sajtkrém és müncheni sörök hozzák el a bajor hangulatot. Lesz sörpong, este 7:30-től pedig DJ Matteo gondoskodik a buliról. Érdemes egy délutáni fürdőzéssel vagy egy vacsorával összekötni a programot és baráti társasággal eljönni hozzánk.
1: A gyerekeknek is tartogattak élményeket?
2: Természetesen. Október 31-én folytatódik a Muse Mini Cukrász Klub, ezúttal a Halloween jegyében. Izgalmas, ötletes torták készülnek majd, a kis cukrászok szabadjára engedhetik a fantáziájukat. Ehhez előzetes regisztráció szükséges. Aznap már kora délutántól várjuk a családokat. Lesz tőkfaragás, jelmezes felvonulás és jelmezverseny értékes nyereményekkel. Úgyhogy érdemes már most gondolkodni a jelmezeken.
1: És ha a felnőttek is szívesen maradnának estére?
2: Nekik is készülünk. A boszorkánykonyha különleges helyszínen, különleges gasztronómiai élményt kínál, majd zenés-táncos halloweeni program és esti partik következik DJ-vel, szaxofonnal és kongával. A programok külön is látogathatók, így mindenki kiválaszthatja azt, amihez csatlakozni szeretne. A részvétel előzetes regisztrációt kíván.
1: Közös kóstolókat szerveztek az Agárdival, itt mire számíthatnak majd a vendégek?
2: Ősztől egészen decemberig 3 különböző párlatkóstolóval készülünk. Az első alkalommal a rumokat párosítjuk az étcsokoládéval, később a gin, a pálinka és a whisky szerepet kap majd. Jó alkalom ez arra, hogy új ízeket fedezzünk fel, kellemes társaságban. A kóstolókra szintén előzetesen lehet majd regisztrálni.
1: Ne feledkezzünk meg a heti kampányokról sem. Mi várható a következő héten?
2: Minden teljes áru fürdőbelépő mellé ajándékba adunk egy 20%-os spa kupont, így a fürdőzés mellé egy kis extra kényeztetés is társulhat. Érdemes rendszeresen figyelni az ajánlatainkat, mert hétről hétre készülünk valamilyen kedvezménnyel.
1: Hol találhatunk további részleteket?
2: További információkért és a regisztrációért a sales@museresort.com címre írhatnak, a részletes programokat és a heti ajánlatokat pedig a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalán találjátok. Szeretettel várunk mindenkit!
1: Mi is jó szórakozást kívánunk a programokhoz Dercsényi Orsinak, a Muse Fun & Wellness programigazgatójának, pedig köszönjük az infókat.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Új barkácsáruház nyílt Görmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Görmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Görmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a Körmendi Bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az országos könyvtári napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
4: A Faludi Ferenc Könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
3: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vágy szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vasisértettet több mint 270 000 forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a Szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár Művelődési Központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszíntársulat és a 19 éves Üss a Hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágota szervező.
5: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szerveződések nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
3: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
3: Tovább jutott a Körmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A Körmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia a ciprusi Limassolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
3: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
6: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
2: Így van, így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy valaki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és volt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: Hát énekelni tisztán? Tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor mondta utána, és mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát de egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött?
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted magad?
2: Nagyon miközben. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát a maga módja mondta, akkor ezt hallgass meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Olyan jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt
2: hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről? Szeki.
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én így két örlődő nő között nőttem föl.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát egy nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és na, hogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadra, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billeni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És az milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, hogy mondjuk gyerek vagy, pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztatod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerülésről megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, szóval nem akkor túl mély, meg túl
3: nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
2: Igen, csak veszélyes játék, hogy apa mondta, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát ezért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
3: már
2: emberként.
3: A Bibliából.
2: Úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igé, hogy ne félj, csak higgy.
3: Bátorít.
2: És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen.
1: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, igen. Hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, én nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andrés jut az eszembe, amikor...

0: egész. A Starportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltak zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem van, kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát ti így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó, kimondotta.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, és azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon, hát felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Starportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy van, akinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es évek. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiányán majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni, és aztán újból megpróbálhatod a színművészetit. Szóval édesapám mély átélő érzéssel és okosan arra biztatott, hogy ne adjam föl a színészetet.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: A széfet is vitték az őrségi betörők. Szüretkor is figyelni kell a fertőzött tőkékre. Teljesen megújul a szántót tihanyrév. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Idén is megtartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A hétvégén országszerte várják programok a madárbarátokat. Az eseménysorozat egyrészt lehetővé teszi az információgyűjtést az őszi madárvonulásról, másrészt egy verseny is az európai államok között, mondta Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
5: Európai Madár Megfigyelő Napok most már évtizedes hagyományra néz vissza, és mindig október első hétvégén történik ez az esemény. A legtöbb európai országban hasonlóan szervezik meg, és utána egy összeurópai összesítés készül, melyik országban hányan, hány madarat, hány helyszínen figyeltek meg. Egy kiváló lehetőség mindenkinek, hogy országszerte vezetett madár megfigyelő túrákon, madárgyűzési bemutatókon legyen részt. Egészen testközelből lehet egyes fajokkal megismerkedni a gyűrűzés során.
4: A programsorozat keretében vezetett madár megfigyelő túrával várják a természetbarátokat a Rátóti Kavicsbánya tavaknál is. A séta holnap reggel 6:30 indult Takács Árpád vezetésével. Az érdeklődők az őszi vonulás idején megyénben megpihenő állatokat vehetik szemügyre. Az őrségben fosztogatott házakat két szombathelyi férfi a vasi rendőrség közleménye szerint. Pénzt, ékszereket és iratokat vittek el, az egyik ingatlanból pedig egy széfet is kiszedtek, méghozzá a bútorlappal együtt. A 47 és 33 éves férfit a körmendi rendőrök fogták el. Otthonaikban nagyobb összegű pénzt, ékszereket és más tárgyakat is lefoglaltak. Mindkettőjüket 5 rendbeli lopás miatt hallgatták ki. Az idősebb férfit őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. Megyei könyvtári napot rendeznek Vasváron. A programon a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója is előadást tart. Pogács Mónika információi.
6: Optimistán a jövő felé címmel rendezik meg október 5-én hétfőn Vasváron a 32. Vas megyei könyvtári napot. A szakmai tanácskozásnak a Nagy Gáspár Művelődési Központ ad otthont. A rendezvényt a Berzsenyi Dániel könyvtár és a Vasvári könyvtár közösen szervezi. A szakmai program középpontjában a könyvtárak változó szerepe, a szakmát érintő kihívások, az új trendek és a jó gyakorlatok állnak. A délelőtti program első előadója Kovácsné Korreny Ágnes, a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója lesz, aki felejts el mindent, amit eddig a könyvtárról gondoltál, kihívások, trendek és jó gyakorlatok címmel tart előadást. A további előadások a könyvtári munka, személyes tapasztalatait, az intézmények történetét és a szakmai pálya különböző állomásait mutatják be. Gyöngyösi Zsuzsanna, a Vasvári Könyvtár Intézmény vezetője, a gyakorlóiskolától a Bendefi könyvtárig, Heisler Lászlóné, a Büki könyvtár vezetője, a 30 év a könyvtár, ami megtartott címmel tart előadást, Pásti Nikolett, a Sárvári Könyvtár könyvtárosa, pecsét a 17. oldalon, Pados Marcu Enikő, a Szent Gotthárdi Biblioteka könyvtárosa, a kölcsönzőpult másik oldalán, végül Waldinger Dóra, a Berzsenyi Dániel könyvtár könyvtárosa, Könyvmoly, könyves blogger, könyvtáros címmel számol be tapasztalatairól. A szakmai programot követően a résztvevők délután megtekintik a vasvári ásványkiállítást, valamint a Domonkos rendtörténeti gyűjteményt és a Szent Kutat.
4: Drónok pásztázzák a szőlőültetvényeket, a felvételeket pedig mesterséges intelligencia segítségével elemzik, hogy minél gyorsabban kiszűrjék az aranyszínű sárgasággal fertőzött tőkéket. A módszert tavaly már sikeresen alkalmazták, idén pedig továbbfejlesztik, mondta Bogya Sándor, a Nébik növényegészségügyi osztályvezetője.
7: A drón és a mesterséges intelligencia segítségével előszűrjük a területeket. Ha például egy nagy szőlőterületet kell átvizsgálnunk, óriási segítséget jelenthet. A szemletcsoport nem teljesen vakon indul el, hanem előzetesen kap egy információt arról, hogy mely részeket érdemes elsőként és nagyobb intenzitással megvizsgálni. Célunk az, hogy kialakuljon egy olyan drónos és mesterséges intelligenciával támogatott előszűrési rendszer, amely szervesen beilleszthető a hagyományos hatósági növényegészségügyi felderítésekben.
4: A hajlékony vesző is jelezheti a szőlőfertőzését. Erre hívja fel a figyelmet közleményében a megyei kormányhivatal. Árulkodójel az is, ha a bogyók kisebbé, aszottabbá válnak és romlik az ízük. A vasi hatóság azt kéri a szőlős gazdáktól, hogy a szüret idején fokozottan figyeljék a tőkéken jelentkező tüneteket. Átfogó fejlesztés kezdődött a Szántó-Tihany révnél, miközben a kompok az építkezés alatt is közlekednek. Mindkét oldalon megújulnak a kikötői épületek és mólók, új utasvárók, jegypénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok készülnek. Átalakítják a közlekedési sávokat is, hogy gyorsabb legyen a kompokra történő fel- és lehajtás, emellett elektronikus sávot és elővételes jegyvásárlást vezetnek be. Szántódon felújítják a jellegzetes váróépületet, Tihanyban pedig a helyi védelem alatt álló kőburkolatú épület újul meg. A munkálatok októbertől válnak intenzívebbé, a teljes beruházás várhatóan 2027. novemberére készül el. A kormányhivatalokban, a képviselőkben és a közjegyzőkben bíznak leginkább az emberek, tudatta az Országos Közjegyzői Kamara. Azt írták, a Medián kutatása szerint a közjegyzői, ügyvédi és kormányhivatali ügyintézés megítélése a legkedvezőbb. Az érintettek legalább 85%-a pozitívan értékelte a kapott szolgáltatást. A bírósági eljárásokat ugyanakkor a többség lassúnak és körülményesnek tartja.
3: Sporthírek.
4: A Söpte Ese ellen játszik a Körmendi FC a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik a Pap István labdarúgó centrumban. A Tuti Textil Körmend VS-e a Szent Péterfát fogadja ugyancsak szombaton 15 órától a körmendi sporttelepen. Megkezdődött az úszók rövidpályás világkupa sorozata, amelyet bő két hét alatt három helyszínen bonyolítanak le, mindössze két magyar versenyzővel a mezőnyben. A Selyemút vonalát követő szériában Senánszki Petra a második és a harmadik helyszínen ugrik medencébe, míg a nyári párizsi Európa-bajnokságon országos csúccsal ezüstérmet szerző Pápai Olivér a középső állomáson vesz részt.
3: Időjárás jelentés.
4: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
8: Lux Funk Black Mix.
9: Black Mix.
10: If y'all really like to rock the funky beats.
11: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
8: Lux Funk Black Mix.
12: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
13: Lux Funk Radio.
14: Görlend FM, rap hangolva.
8: Black Mix.
12: Bővebb info a műsorról.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew J.
1: Andrew J.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
2: www.luxfunk.com.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew G.
1: Andrew G.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
2: www.luxfunk.com

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Andrew G.
1: Andrew G.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
2: www.luxfunk.com.

0: Lux Funk Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Andrew J.
0: Lux Funk. Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: www.luxfunk.com.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új barkácsáruház nyílt Görmenden. A színjátszás 4 évtizedét idézik fel Vasváron. Újra megnyitnák a budapesti planetáriumot. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM híreit Király Erikától hallják. Barkács és építőanyagáruház nyílt a napokban Görmenden, a város új üzletközpontjában. A beruházás új munkahelyeket teremtett és hozzájárulhat a helyi gazdaság élénkítéséhez, közölte dr. Szabó Barna polgármester közösségi oldalán. A fejlesztés tovább bővíti Görmend kereskedelmi kínálatát, és a helyi, valamint a környékbeli családok számára is kényelmesebb vásárlási lehetőséget biztosít. A városvezető kiemelte, örömmel fogadják az olyan újításokat, amelyek a település gazdasági érdekeit és a helyben élők mindennapjait egyaránt szolgálják. A mesékben minden benne van címmel állított össze rejtvényfüzetet általános iskolások számára a Faludi Ferenc könyvtár. A gyermekek a kiadványt a gyermekkönyvtárban kereshetik. A feladatok megoldásait hétvégéig várják a Görmendi Bibliotéka munkatársai. A rejtvényjátékot az országos könyvtári napok keretében indították. Nyilatkozta Kovácsné Szabó Éva intézményvezető.
2: A Faludi Ferenc könyvtár ebben az évben is csatlakozik az országos könyvtári napok programsorozathoz október 5-e és 11-e között, amely idén az optimizmus szlogent kapta. Ennek keretében előzetesen egy rejtvényfüzetet állítottunk össze Janikovszki Éva, Csukás István és Lázár Ervin művei felhasználásával. A rejtvényfüzet leadási határideje október 2-a.
1: Álnéven hirdetett mobiltelefonokat és játékkonzolokat egy fiatal nő, a vád szerint azonban egyik termékkel sem rendelkezett. A vevőktől előre elkérte a pénzt, az árut viszont nem küldte el. Összesen 9 ember csapatott be az országban, köztük egy vas is értettet, több mint 270 ezer forintos kárt okozva. Az ügyészség 9 rendbeli csalással vádolja, és felfüggesztett szabadságvesztést és vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a Szombathelyi járásbíróság dönt, tudta meg a VAOL. A vasvári színjátszás 4 évtizedét idézik fel szombaton a Nagy Gáspár művelődési központban. A 15 órakor kezdődő rendezvényen színházi előadásokkal, kerekasztalbeszélgetéssel és zenei programmal várják az érdeklődőket. Fellép a 39 éves Vasvári Játékszín társulat és a 19 éves Üssa Hasadra színpad is. A programmal Vasvár újravárossá avatásának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek. A települések civil szövete határozza meg a városok kultúráját, fogalmazott Rajner Ágot a szervező.
3: Kosztolány írta, hogy a színház az a különös varázsdoboz, amely a város porából, pletykáiból és mindennapi küzdelmeiből aranyat és költészetet csinál. Város kulturális eseményeinek a méltó megünneplése, legyen az nemzeti ünnep, legyen az évforduló, adventi ünnepsorozat, vagy bármilyen esemény, annak az alapja, ha nem is konkrétan azt mondom, hogy egy színházi egyesület, de olyan közösségek, akik egymás között beszélnek, beszélgetnek, együvé tartoznak, akár a zene, akár a tánc, akár a színház, közös időegyüttöltés apropóján, és ezek nélkül a kis szerveződések nélkül nincs a városnak igazából saját kultúrája.
1: Rendőrök előztek meg sikeresen egy tragédiát a Köröshegyi Völgyhídnál. Aggódó hozzátartozók bejelentése után indultak egy bajba jutott kereki férfi keresésére kedd éjszaka. A járőrök a Köröshegyi Völgyhídnál találták meg, ahol sikerült megakadályozniuk, hogy kárt tegyen magában. A férfihoz mentőt hívtak, majd kórházba szállították. A somogyi rendőrség az eset kapcsán közleményben figyelmeztet, az öngyilkossági szándékra utaló jeleket mindig komolyan kell venni, közvetlen veszély esetén pedig azonnal a 112-es segélyhívón lehet segítséget kérni. Fontos lépés történt a lassan egy évtizede zárva tartó budapesti planetárium megmentése felé. Októbertől a Népligeti Intézmény a Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe került. A most hatályba lépett törvény pedig kifejezetten a felújítást és az újbóli megnyitást jelöli meg célként. Elsőként részletes leltár készül és felmérik az épületben maradt eszközök állapotát. A planetárium 23 méteres kupolájában évtizedeken át különleges optikával mutatták be a csillagos égboltot. Az intézmény azonban 2017 óta zárva tart.
0: Sporthírek.
1: Tovább jutott a Görmendi FC a Halmosi Zoltán kupában. A megyei viadal negyedik fordulóját szerdán játszották. A Görmend a Vép csapatával mérkőzött hazai pályán, ahol 4 gólos győzelmet aratott. A kupa 5. fordulójának nyílt sorsolását hétfőn tartják. Világbajnoki címet nyert a búvárúszó Törőcsik Zsófia ciprusi Limasszolban. A magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott. Csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte a versenyszámot, az ezüstérmet pedig horvát edzőtársa szerezte meg 75 méterrel.
0: Időjárás jelentés.
1: A hétvégén is folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás. A következő napokban a vasi völgyekben talajmenti fagy már előfordulhat, de délutánonként 25-26 fokra van kilátás. Leghamarabb a jövő hét második felében érkezhet változás, akkor ciklonok közelíthetnek meg minket.
4: Lux Funk Black Mix.
5: Black Mix.
6: If y'all really like to rock the funky beats.
7: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
5: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
8: Görlend FM, rap hangolva.
4: Black Mix.
5: Bővebb info a műsorról

0: Lexfang Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexfang DJ.
2: A Lexfang DJ.
0: Bernard Tomi.
2: Bernard Tomi.
0: Még többet akarsz?
3: A régebbieket keresd a Lexfang.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Lexfang Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: Lexfang.
0: Lexfang.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.lexfang.com.
1: Lexfang. Black

0: Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben Alexandre DJ. Bernard Tomi. Még többet akarsz?
2: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az akarom ezt az anyagot gombot.
1: Luxfunk.
0: Luxfunk.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Luxfunk. Black Mix.

0: Energy. Bernard Tomi. Bernard Tomi. Még többet akarsz?
1: A régebbieket keresd a luxfunk.com-on, az újabbakat hallgass meg a Mixcloud csatornánkon. Használd a Luxfunk Player-t, és nyomd meg az Akarom ezt az anyagot gombot.
2: Luxfunk.
0: Luxfunk.
2: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
2: Luxfunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárás a kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. Saját hatáskörbe vonta a központi nyomozó ügyészség az aranykonvoj ügyet. A vádhatóság közölte, hogy a nyomozás az ügy minden szállára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint. Mint írták, a nyomozás a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartása miatt indult. Az ügyben eddig a fővárosi nyomozó ügyészség folytatott eljárást. Lezárult a közmédia jövőjéről indított szakmai egyeztetés. A beérkezett beadványok a legfontosabb feladatnak, a közönség bizalmának megerősítését jelölték meg, valamint kiemelték a többi közt a szerkesztői függetlenséget, a hiteles és modern tájékoztatást, tartalomgyártást. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium közleményében célként jelölte meg, hogy a közmédia vezérigazgatói pályázatán a jelöltek a megfogalmazott javaslatokra is térjenek ki. Az új vezetés és pedig ezek ismeretében alakíthassa ki az intézmény stratégiáját. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A G7-ek 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel a következő 4 hónapban, hogy csökkentsék a nyomást a benzinárakon. Továbbá megállapodtak abban, hogy nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Villám csapott egy német turistába Rodoszon, az 58 éves nő a helyszínen meghalt, a vele együtt a strandon sétáló férje könnyebben megsérült. Már második napja tombol vihar az égei tengeren, Krétán egy pásztor halt meg, ott a heves esőzések okozta árvizek megrongálták a hidakat és az utakat. Van olyan település, ahol 24 óra alatt négyzetméterenként 500 liter csapadék hullott.
0: Időjárás jelentés.
1: Itthon holnap is marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfongolva.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődött be az árréstop miatt, és az intézkedés csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
0: Időjárás jelentés.
1: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Az ár és stop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Már a központi nyomozó ügyészség vizsgálja az aranykonvoj ügyet. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Lötvös Ádin vagyok. Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több